Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit az érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni, na neki főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozók, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a rádió egy.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri, és őt a Switch Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépőn készített, akkor 10-ként kell minket hívni, mondani a rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-Paton, Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a rádió egyen.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy. Az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat-e ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően.

befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két túl és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kell

rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joe Corey is, hazaiak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is, a kezdésben pedig Ed Sheeran és az Azizán.

0: telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tele a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Sam Felttel és a Swish Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Accent és Tóth Abigail is, meg az összes Rádió 1 DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes éjszakát!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, ők a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy olyan óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig Featless-szel és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Varietynek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon. Hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el. De a Radio 1.hu-n egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

ugye a rócsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás egy újabb helyszínről, mert hogy a rócsó pörög tovább. A mai

0: slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed, The Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnya, a május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is my husband?

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor, a helyszínről, meg persze az összes frekkinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok. Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: 101-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ma tesznek esküt az új kormány miniszterei, átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat, állrendőrök vertek át több idős embert is, Hunyadágos vagyok. Jó reggelt kívánok! 16 minisztérium élére áll vezető ma a miniszteri eskütétel után. Tegnap tartották a bizottsági meghallgatásokat. Orbán Anita a magyar külpolitika legsürgetőbb feladataként a bizalom helyreállítását és az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg. Miniszterjelölti meghallgatásán Vitézy Dávid arról beszélt, át fogják nézni a bezárt vasútvonalakat, és jelentős járműpark fejlesztési program indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterként folytatja munkáját. Ő azt mondta, szeptember alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság. Annak feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, de aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaraláskor is. Erre hívta fel a figyelmet a nyári szezon kezdete előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen gyakorlatok miatt. Mindenről Horváth Bálint kommunikációs vezető beszélt.
3: Különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb a vásárlást vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Idős embereket vertek át magukat rendőrnek kiadó csalók. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataiktól, ez a miskolci törvényszék közleményéből derült ki. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a számlákon. Rávették az időseket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda a készpénzt a magukat rendőrnek kiadó társaiknak. Mindkét férfit letartóztatták. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik. Csütörtökre is változékonyabb időt jósolnak, és még pénteken is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 17 és 24 fok között alakulnak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van a Pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek

az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsék délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsék Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ-k, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a letyület még amit indítok.

Rádió 1 bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után.

0: kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
2: Segítsen.
1: Na, én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy csattottad? Na várjál.
3: Mit csinál egy okos
1: na
3: protézis?
1: Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifi-t első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondom, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
2: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
1: kar. Nem, ez most kifejezetten fog
2: protézis. Ez fog protézis.
1: A láb protézis, azt értem.
2: Ugye, azok valami, ezt tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben mi lesz.
3: De akkor figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesz. Szóval.
2: Igen, szkúter lesz. Szóval.
3: Igen, igen.
2: Igen, révizé, nem tudom, 2004-es.
3: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
2: Wi-Fi megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutattad? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szába, akkor az összeharapod.
1: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
1: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek.
1: Jó, ez nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel,
2: igen?
1: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
2: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ez meg ne lesz káros.
3: Nem, vagy berakod a diót a szállal, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
2: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt no. Kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány, hogy
1: internet alapú aha. Protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapszik, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
3: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban ütöm, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az ugorkát, és a végén benne lesz pontot.
2: És benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot,
2: aha.
3: Vagy bármit.
2: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy...
2: Jelzi, hogy nem, hát jelzi neked naponta háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lesz, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudok beszélni.
2: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
3: Bátor az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: Ne nézz rám.
3: Állj is. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este,
2: akkor azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsoradra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
2: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
2: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
2: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
2: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa valahol Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
2: hogy papa
3: fogsor.
2: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
2: igen?
3: Élesre, így azért.
2: És harapó funkció lesz,
3: és vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. Kiszkúrod a szemét.
2: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
1: Plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
2: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
2: Aha, tehát, hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt nem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
2: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám nem úgyis elmondja. Tehát, hogy a kéretlen is megkapod a reklámot.
2: Igen, de zseniális.
1: Jó reggel, szomszédasszony. Ön is Ariellel most?
2: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
2: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan jó harap.
3: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, így kiakad.
2: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régítál, vagy régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, még nem örök a vizet.
2: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
1: Kiszáradsz.
2: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális, zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
2: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
3: attól
2: állítani.
3: Hogy milyen környéken sétálsz.
2: Igen. Meghát, hogy milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az igény, hogy sok pénzed van.
2: Igen,
3: ott
2: kikapják a szádból, igen.
3: Rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
2: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a hogy formában nagyon jó.
3: És akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
2: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem
2: magadra.
3: Este 6 után.
2: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
2: Beszélni tudsz, de nem tudsz tenni.
3: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
2: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
2: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
2: De jó, tökéletes. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségre, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, hogy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
2: És reklámokat játszott le?
3: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, mert a férj meg közben kicsinálta magát.
2: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni. Egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
2: Na,
1: ez jó lenne.
2: Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek és igen? A szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
2: Hogy még köszönjük se tudjanak
1: egymásra.
3: Nem tudjanak
1: beszélni.
3: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tőle nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután 4-től kus.
2: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon
1: horkolás,
2: nagy jövő van
1: ebben. Horkolás, gátló funkció.
2: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
2: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus...
2: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkohol szint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
2: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami belekölsz, ami megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi a vér alkohol szinte.
3: Ugye magán amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja.
2: Tökéletes. Lefordítsa a mondani valódot az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: De ez nyelv, nem? Inkább az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy kis hangszóró, tudod, és akkor
3: hogyha beletelt megoldja. Egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
2: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként nem, de van. Magyaroknak ez csak álomíre barnavás, igen. Gyulladás figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. Jót
1: akarunk, akkor...
2: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
2: És csak behozod köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
2: Jó.
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak oh, komám, hát mi van már veled?
1: A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
2: Ne szólhozom. Nem kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja.
1: Beépített vacogás, ahogy érzi a lehűlés, az jobban csattog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesészenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Miniszteri tanácsadó lesz Karikó Katalin. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. Tovább dagad az aszbeszt botrány. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Miniszteri tanácsadóként folytathatja Karikó Katalin, a Nobel-díjas kutatóbiológus Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületének tagja lesz. Hegedűs Zsolt tegnap bizottsági meghallgatásán arról is beszélt, évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelhetnek az ágazatba. Létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság is, de azt is hozzátette, a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, és önálló gyógyszerészeti intézet is létrejön majd. A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meghallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak, és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését is. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek, a recce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány. Mindenről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Dagad az aszbeszt botrány, egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Ezt a cég maga jelezte, hozzátéve jóhiszeműen szerezték be az anyagot. Úgy tudni, további kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek. A zalai kormányhivatal szerint több településre is kerülhetett a zúzalékból, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Az ügyben vizsgálat indult. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M0-as déli szektorán az M5-ös felé a 11-es kilométernél lévő csomópontban lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője

0: helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyoztató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
1: Nagyon tudok menni ezzel a történetre. Minden két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
0: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
1: Reddit.
0: Hát az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet ott számítani.
2: Ott mindig lehet erre számítani.
0: A jó öreg szülő, aki ugye 24 történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke ugye?
1: Tehát, az hogy volt, hogy a ajándékot... az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek. Igen. Ugye ez az első, az a kor, amikor már felmérhet, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
0: Igen.
1: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mert rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sosem beszélt, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
2: Igen, apa?
1: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
2: minden
1: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak a lamantinos cuccokat vett az apjának. De olyan szintek, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat már. Már az alsógatyája is lamantinos, már a sörralátét is lamantinos.
0: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit Eszter is elmondott a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba.
2: Egy lamantin terrorba
0: fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erős, hát de nagyon kedvencem a lamantin. Hogy mennyire szeretem
2: ezért
0: én a lamantin.
2: Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
1: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki, ezt akarta az apját, hogy ilyen boldog legyen.
0: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra, te mit csinálsz a gyerekeddel
1: ez
0: kapcsolatban?
1: De ez betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
0: Most jön a cuki
2: része, figyelj,
1: és azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
2: Úgyhogy a gyerek retteg a víztől.
0: Figyelj, a gyerek 30 éve van pszichózisban, hogy az apja imádja, és befizett őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok, apa. Én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod, megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
1: És ez csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már ki, ezen a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát igen. Most már azért a floridai utazás az már egy pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy
0: igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és ez milyen ajándék. És
2: apád egész életében erre várt.
0: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantin. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot.
2: És hogy a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
0: Igen,
1: nem lehet kiszállni.
0: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, leszarja a lamantinokat. Egyáltalán nem érdekli. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer ez
2: mi lesz még? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
1: azt, hogy átoperálnak Lamantinát. És hogy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább, amúgy a fiú, a gyerek magát tetováltatni egy Lamantint, az apám emlékéül.
2: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
1: Nem, nekem az jobban fenne, hogy a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
2: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek, ő most már gyűlöli a Lamantint. A faternám átfordult.
0: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen Lamantinos cuccot ad, és azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal, a Lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldoggá tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
1: De
0: nem?
1: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
2: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szar tojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
1: Ezek a te béna gyerekeid, az ilyen csodálatos dolgok.
2: Hogy eszed meg? Hát, ó, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
1: Én nem ezt mondtad a süteményemre.
0: És azóta minden karácsony és születésnapon a tojás rántottát süt a gyerek.
2: Így van, és nem fogod meg mondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
0: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról, ismerünk. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg, oké, egy kicsi hogy is mondjam, csak vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott ezért fenntart az bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizujára rájól, hazudsz, hogy jó tanulnak tartott, hazudsz, hogy szerinted ő okos.
2: Milyen
0: hazudsz,
2: ügyesen focizol kicsit.
0: Hazudsz egy képességnél is fenntartott, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focistának mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki, szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a parton arról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, persze kicsi, mert úgy focizol, úgy squasholsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
1: De már most jönnek nagyon jók, vannak egyszer tanítónénik, én feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8-os ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
0: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
1: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
0: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok. Nem mondod meg?
2: Gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
0: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazudsz.
1: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
2: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott, érte.
0: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
2: Most ott adott. Az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj, haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
0: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
2: te nem tudsz énekelni,
0: hogy nem kicsim. Tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ez előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
1: A hírek hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az

0: Ott az álmot legalább nem kergettél illúziókat.
1: Nem mondták meg nekünk se, nem?
0: Szerintem vagy simán. Egy
2: én nem néztem rá,
0: az a generáció simán.
2: Nem, én nem néztem rá, hogy anyám még dolgoztak ki nekertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszt, hogy nem jön fel a tetejére.
1: Az szépen leül az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és odannak gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalázták, nagyon finom.
1: Na, és eljátszották, hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
1: Laskás magival.
0: Hát igen, konkrétan a hírják sok, hogy az X-faktor megasztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
1: Hát nem lenne jelentkező.
0: Botthangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges vagy, mint a nap, úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi, meg a Tóth Vera soha nem fog énekelni. A kislány olyan süket, érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
0: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzéseket az arcomon megennem, megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
0: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ette milyen jót.
2: Egyáltalán nincs macskapis izzaga.
0: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab
2: kurszalapot. Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
0: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter rajzpapírt.
1: A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
0: Igen, de, hogy a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor be. De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
1: és, jó,
0: de jó a döntés.
1: Vele,
0: jó, ez egy jó döntés.
2: Plusz, nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
0: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
2: ezt mindig mondom, olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni, jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
0: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azért azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
1: De látod, itt a nem? Másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim, és egyszer világbajnok leszel karatéból.
0: Azt nem kell hozzátenni.
1: De
0: csak
1: akkor...
0: az, hogy jó volt az edzés, igen. Na, menjünk. Jó tetszett? Igen, jól érezted magad?
1: Azt járunk nagy el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
0: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták két rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem?
1: Ja, hogy a 30 már... évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel? Akkor igen.
0: Tehát, hogy 25 évesen szóval gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
1: Látod.
0: De ez hát egy ez kedves. Ez
2: besül
0: kedves.
2: Meg a mamát, miért ráborul a pergola.
0: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várj, nem volt 50-es medencék olyan országból?
1: Igen,
0: jött.
1: Igen.
0: Hát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit, példakép.
0: Erik az angolna?
2: Abszolút.
0: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szerettem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek.
0: És nem mondod meg.
2: Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni, azt a rohadt puliszkát.
0: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem ugye, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
0: Aha, nem
2: és,
0: is.
2: És egy nagy mosoly az aztán kanalazt, hogy ez a gyermekkorom íze.
0: Ugye milyen finomat főztem.
1: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
1: Hogy elsőre azt mondja, hogy de finom.
0: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
1: Vagy.
0: Főzés ugyanez. Persze, ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, hogy nem fog a gyerekének hazudni. és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
1: Egyes hazugságok, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen.

0: Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El sem tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod? Na, most ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
1: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
0: Tessék.
1: De nekem ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd. Érted? Ez teljesen.
2: Egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni ott, és vette kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét.
1: A kenyérsütőgépe 90%-ig egyszer használatos.
2: Igen. És hogy ilyen brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
0: szép tégla.
1: Igen, egy téglát feketén.
2: De abból te eltetek már jó ízűt?
1: Nem, soha.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas.
1: Nagyon bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhaigépe 90%-ig ez az evolúciója.
2: Igen, meg ezzel is fel lehet vezetve. Megváltozik az életünk. Adalék, adagmentes, friss kenyeret veszünk minden reggelire.
0: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele az ízik különböző dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
2: Magukat teszek a tetejére, és sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen,
0: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
2: Igen.
0: A héjára?
2: Igen, nem is értem az egészet. Aki kitalálta, az zseni volt különben.
1: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
1: De ez kegyes.
2: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes. Miattad. Ez a nem mondod el.
2: Nem tudom.
1: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
2: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom
0: elengedni. Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogok sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
0: Hát hozzá, hogy gyerekedem ilyen hülye közelébe.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek.
1: Nem érsz. 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, a világ veszélyes, sehova nem mész. Az jó. De azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
0: 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Hát most már ne idegesítsél, már félig itt állok a közben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak.
2: Hát, hogy én keresztül hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, az nagyon intenzív
1: időszakban. Nem, szerintem ezt sokan mondnak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
0: Miért is az a házaspár, akinek a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Ez jó nyomorult.
0: Kirúgták a sávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home office...
0: Egy évig, igen. Mire kapott egy új menót.
1: Egy és évig közben... nem mondtál a feleségének, nem. Hogy kirúgta a kicsit?
2: Amúgy életeiben nem. Volt szerintem.
1: Szevénye, olyanokat
2: bandázva.
1: Goldfinger masszás klubokba járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
0: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
1: De ez közben. Egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
0: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban ja. Kirúgnak tényleg egy senki lesz.
0: Tehát akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem tudjuk, hogy nem vagy egy senki.
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok sebből vérzik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
0: Kattingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
2: Hagyjál! Ennyi az egész, és kész vagy.
1: Az, hogy azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkáját az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here. Tényleg egy hülye egyébként, igen.
2: Probléma.
1: Igen. Egyszer kirúgtak a munkahelyemről, munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig észre megyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekénét, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak egy kutyát sétáltatni. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na Srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben, most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Újabb utakra kerülhetett az aszbesztel szennyezett zúzalékból. Káros kozmetikai trend terjed a fiatalok között. Esküdeznek az új miniszterek, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább dagad az aszbeszt botrány. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, ezt a cég maga jelezte, hozzátéve jó hiszeműen vásárolták az anyagot. További kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek. A zalai kormányhivatal szerint több településre is kerülhetett a zúzalékból, azzal utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. 16 minisztérium élére áll vezető ma a miniszteri eskütétel után. Tegnap tartották a bizottsági meghallgatásokat. Orbán Anita a magyar külpolitika legsürgetőbb feladataként a bizalom helyreállítását és az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg. Miniszterjelölti meghallgatásán Vitézy Dávid arról beszélt, át fogják nézni a bezárt vasútvonalakat, és jelentős járműpark fejlesztési program indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterként folytatja munkáját. Ő azt mondta, szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság. Annak feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás viszont ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza azt mondja, a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, ez kedvező, de a közösségi médiában káros trendek is megjelentek.
2: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Negyed tonnányi élelmiszert ajánlottak fel az Élelmiszerbank hétvégi akciójában percenként. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület azt írta, 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pinteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M4-esen Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhely épül. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 37-es kilométerek között a külső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiderült, hogy férfiak alvásról lesz.
1: Na, jó, férfiak alvása, várjál.
0: Tudományos statisztikáról van szó, tehát megmutatták.
1: Pukizunk, beszélünk,
0: nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
1: Megint milyen nyomorultak leszünk.
2: Megint mi.
1: Megint mi leszünk a nyomorultak.
0: Nekünk
2: érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól. Nektek meg mit?
0: A mi kontunkra
2: aludtok. De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt, aludjon igen, mindenki jót.
0: Ez le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy telefobb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, amit szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen, hát ilyen alvásritmusa, és ezzel a nőknek ez könnyebb tolerálni.
1: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
0: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek. És ez kényelmet és biztonságot.
2: Mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
0: Hát ez valószínűleg együtt az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérúgás kompozíciójában. Nincs ilyen?
2: Nincs.
1: Azért ez milyen nyomorult? Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. De legkevésbé velünk.
0: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
2: Nem hazudok.
1: Fütyülsz és hazudsz.
0: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
2: Mit láttál?
0: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta a szemét,
2: ez nem igaz, aljas rágalom, végigbeszéltük az utat.
0: Ülve horkoltál, Feri.
2: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé, visszafelé.
0: Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresem a telefonomból a videós dokumentumokat.
1: Van, fölvetted a jelzést.
2: De rohadék vagy! De az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként meg az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
0: Nálunk is
2: nem
0: van.
2: Csak kutyával.
1: Tehát ő jobban alszik macskával.
2: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
1: Mondjuk az annyi, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
2: Igen, de megint.
1: Két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát igen, de két és fél éve lent alszol a kanapén.
2: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskit. De nem jön.
0: Béka meg, apátok elaludt már. Ne halljátok már az egyenes légzését.
1: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Mert ezt a nőről olvasnád.
0: Igen. Nagyon szeretem ezt a szituálisztak közelítést.
1: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól.
0: Szaret, Feri,
2: hallod? Hát, érted, hogy bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra, hogy...
0: Ki nevezett téged szálkás izének?
2: Hogy mindenki. Hogy
0: velünk összebújva
2: aludjatok.
1: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Nézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a seggetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, vagy macskával. Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
0: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
1: lehet tudni. Csinál?
0: Azt csinálja, hogy egyszer csak így teljesen random éjszaka, hogy és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegőbe, és tovább alszik.
1: Ne,
0: figyelj, akkor összejöttünk.
1: Te mit csinál?
0: 7. kerületben laktunk először, tudod, a sarbéletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartod az ágy mellett. És mondtam neki, hogy Péter, az, hogy nem emlékszel, mit csinálsz éjszak, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
1: Tényleg boxol?
0: Van, de nagyon random, nem lehet,
1: de
0: van,
1: hogy 6 hetente,
0: csak így
2: Van
0: hozzá mozdulat is? De csak így beszokott egy kézzel jutni kétszer.
1: De közben alszik?
0: Alszik.
1: Zseniális.
0: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente.
1: Ezekben értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezekben értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt csak ti írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi? A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül, kinek mit csinál a partnere, a férje? Érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszen volt, kutya mellett, mint a partner mellett, mert az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
0: Bizony.
1: Mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
2: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszét, tudod, így megy körbe, helyezik.
1: Jaj, a golyóit vagyok mi is.
2: Na.
0: Figyelj, és a kutya nem eszi meg négy fokhagymát lefekvés előtt.
2: De a kutya is finget.
0: Érzi magát.
2: Na,
0: igen.
2: Hát milyeneket eresztek
0: kutya? Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, macskával a macska azonnal
1: megfelelődik. Te a macskával alszol?
0: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
1: Csak az a szobában, ott van, a lakásban ott van, csak a másik szobában.
0: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és akkor mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásba szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
1: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
0: Manci, nem csinálja.
1: Semmi.
2: Ez ahogy lefeküdt.
1: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
2: Hát azért köszönjük.
1: Ez köszi.
0: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy az, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák, meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már így, igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
1: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
0: Tudod, hajnak kettő, és csak a...
1: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Tehát én meg a Péter a levegőbe boxol.
2: Szőrrel.
0: Igen, az a legrapidabb ébresztő óra.
1: Igen. Férjem ilyen hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával, de figyelj, most meg fogja kérni a nők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával, vagy egy kutyával aludni.
0: Ugye én múlt azért tényleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Benne a szobában
1: aludott. De, mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarok.
0: Tudom én, de mi sóhajtozik éjszaka?
1: Hát, mi vele ülhetketten? Hát, mi nagyon durvák lehettek.
0: Tényleg.
1: Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
2: Megbököd?
1: Nem, magához rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
0: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetemben próbálja leolvasni, hogy hányadán állunk egymásokat.
1: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
0: És akkor oda Péter, beszélünk. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
1: Ilyen csávó miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is ki van egy kicsit.
0: Értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
1: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amit megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát, a sebocskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsizett. Puszi, Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az milyen?
2: Nekem ez tetszik.
1: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
2: Hát így jártunk, ennyit érünk.
0: De ugye nektek. Nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
2: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
1: Mert szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeinket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
0: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
1: állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
0: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
1: Lehet, csak egy...
0: Ezt a kettesért!
1: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
0: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
1: Az más. Az más.
0: Vesérugás, sarkazás.
1: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni, Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
2: Azt is.
1: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre és beszélgetésre önmagával. Mennyire traumatizált.
0: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó. Éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
1: szabályos a röhög álmában. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
2: Hát azért éjhajnak
1: nevet.
2: Ezt így alvás közben meghallod. Azért...
1: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
0: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
1: Hát megőrülsz.
0: Hát, az óriási.
1: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit rágják, kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát. Nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
0: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak olyan kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
2: Igen, hát elnyomunk benneteket. Igen. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
1: Én férjem régebben rengetegre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszottok jobban macskával vagy kutyával?
0: No. Részben.
1: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevettek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek és alszanak? Nem áll.
2: Nem horkoltok? Nem fingotok?
1: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, hogy elalszol.
0: Nálamból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
1: Nem, neked nem alszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
0: Nem tudom, egyszer nem tudok, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, hogy el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik. És akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem a oxigént az anyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy lesz dolgozni.
1: Na igen.
0: Nekem is van egy ilyen toxikus dolga, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalra, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradt el hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhába, tehát két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem. De azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, ezért egy a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, hogy mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy az, és plusz a macska.
2: De a második takarót azt a Péter
0: az nem, le. A második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalon, akkor azt ölelem át, és akkor hátul a másik, ami már át lett melegítve, már nem mondja annyira jó, az melegíti a hátamat.
2: De ki van?
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Ráczi Enő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Divo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
1: Van. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Szia!
12: Hello!
11: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
12: Bonjour!
11: Hola!
13: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
16: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, szerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
17: Vásároljon Ariston Velis vízmelegítőt májusban, töltse fel a vásárlást igazoló számlát, és visszanyerheti a teljes vételárát. Részletek a www.arisztonnyereményjáték.hu oldalon.
18: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?

0: lakásom.com.
1: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
4: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
5: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347 1000. Opel Duna.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ma tesznek esküt az új kormány miniszterei, átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat, állrendőrök vertek át több idős embert is, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 16 minisztérium élére áll vezető ma a miniszteri eskütétel után. Tegnap tartották a bizottsági meghallgatásokat. Orbán Anita a magyar külpolitika legsürgetőbb feladataként a bizalom helyreállítását és az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg. Miniszterjelölti meghallgatásán Vitézi Dávid arról beszélt, át fogják nézni a bezárt vasútvonalakat és jelentős járműpark fejlesztési program indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterként folytatja munkáját. Ő azt mondta, szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság. Annak feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Az idei elismerést Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus kapta kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjazottak nem csak kutatóként értek el jelentős eredményeket, de aktívan támogatják a fiatal lányok műszaki és tudományos pályaválasztását is. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaraláskor is. Erre hívta fel a figyelmet a nyári szezon kezdete előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen gyakorlatok miatt. Mindenről Horváth Bálint kommunikációs vezető beszélt.
3: Különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat. Ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
2: Idős embereket vertek át magukat rendőrnek kiadó csalók. A két férfi több mint 30 millió forintot csalt ki áldozataiktól, ez a miskolci törvényszék közleményéből derült ki. Telefonon keresték fel a sértetteket, azt állítva, hogy adathalász tevékenységet észleltek a számlákon. Rávették az időseket, hogy vegyék fel a pénzüket, és adják oda a készpénzt a magukat rendőrnek kiadó társaiknak. Mindkét férfit letartóztatták. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik.
1: Közlekedési hírek.
2: A 10-es főúton több helyen útszűkületre kell számítani, Solymárnál a 16-os és 17-es kilométerek között, valamint Pilisvörösváron is a 18-as kilométernél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
2: Hello, hello!
1: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
3: Ez volt az első sok terápiám része. Igen.
2: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
1: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
3: Kérdeztem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
1: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fogdosást, tácsi-tácsiba vagyunk.
4: Forró ölelések.
1: Gyerek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hidegfront, meg mi van már meg?
2: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
1: Tényleg.
2: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr?
1: Ez az. Ez a beszéd.
2: Jó időt is.
1: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
3: Van benned kilométer?
1: Van bennünk már kilométer, hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik három napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz. De ültek a hotel előtt, tessék?
3: Hol van az indulópont?
1: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
2: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
1: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
2: Intéztük neki vacsorát, érted?
3: És ezt lehet menni Ausztriába.
1: Ezt 10-kor ültek valami dobozokon.
3: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
2: De ott eredeti török girosz volt.
3: Az döner, tesó.
2: És a legjobb, innen puszíjuk Zolit, a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert annélkül nem indulunk el, úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
1: kétszer józanodott ki, és harmadszorra is részeg volt, mire találkoztam vele. Tehát ez volt, de az italkáros, jó?
2: Tehát jó, azért ezt tegyük hozzá. Nagyon okos legyél.
1: Mindenkinek, hogy okos legyen.
3: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
1: Poppácska!
2: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
3: Nem akartad, de abuzáltam, hogy a te egy éve
2: igen, keresztül. Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
3: és olyan
1: odaadó,
2: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
1: De most meg... hova mentél? Levetkőzöl félmeztel
3: olyan az egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hittem
1: levetkőzöl félmeztel. Ja, följöttél ide?
2: Hát,
1: ja.
2: Hogy lássák.
1: És azt az inget. Azt az inget.
2: És én kértem egy macskás inget. Na most három dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
1: Abroszt?
2: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
3: figyelj,
2: kértem.
3: Ebbe lehet nyúlni. Ki tudja nősze még?
2: Kettő. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közel mész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
3: Sejmes?
2: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
1: Igen. Érted? Meg ráz, felhívja ráz.
3: A mai műsor az elektrostatika.
1: Spontán gyulladás lesz.
3: Miért? Most mi egy kis szikra? Hát az kell neked.
2: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
1: Igen. Nagyon
3: nem
1: szép.
3: Én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
2: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
3: Csinos vagy, Ferenc.
1: Nagyon szép.
3: Biztonságban vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
2: Hát így ember
3: senki
2: nincs,
3: aki rád.
2: Belém szeretne.
3: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
2: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
3: Ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
2: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam idejönni. De
3: kicsit
2: nagyon köszönöm.
3: Ez itt Kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
2: Ne Kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
3: Hát jó.
1: Igen, Kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt, egy majdnem hátsó defektel, úgyhogy ő gumiügyben van. már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémája akadt.
3: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
1: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a?
3: Az utódja. Igen? Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester?
1: Valószínű, hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymás valamilyen múzeum hátsó falának.
3: Nagyjából ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
2: Van spiritus. Oda teszi magát.
1: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a 8-ason. Ugye? Talán ez volt. Így úszott föl a polgi, hogy így megérkezett valahogy 8-ason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással. Ő fölúszott a 8-ason, és végül megválasztották.
3: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, és online coachingot. Ugye minden, zseni.
1: Ő zseniális.
2: Örültök neki egyébként?
1: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
2: Ó, most már ketten tapsoltam.
1: Szorványos volt a tapsz azért. Szorványos volt a
2: tapsz.
3: Nem csak győriek vannak itt.
1: Igen. Szúnyog Csődön itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődön?
2: Te vagy az.
1: Tényleg?
3: Igen, egy nagy hazudozó. Úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
1: Ugye van, mondjad?
3: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre. Aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képvisel téged, de ő nem te vagy.
1: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
3: De
1: van
3: úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődörő.
1: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
2: Föl vagyán fukszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
4: Eredeti.
2: Ja, persze.
1: Igen.
2: Nagyon jó téged látni.
4: Köszönöm.
2: Mit hoztál nekem?
4: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
1: Hú, ez hosszú, ez gyere arra
2: éppen időnk.
3: Hányan
4: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
1: Na.
4: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
1: Aha, te ezt most ne bontsuk ki, hogy ez
2: mondtam, hogy
1: miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
4: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
3: Kisfiamnak vezették névekkel,
4: hogy szólítani a papát. Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
2: És a Karcsi papa jávázik?
5: Nézd meg!
2: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
1: Erős az egész család, aha, jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
4: elolvasod, Feri.
2: Rádió 1-es dizájnolt bor, Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó, tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
1: Igen.
2: Nagyon kedves, hogy édes Istenem. Ó, és egy
3: doboz kofola, hogy fel tud ütni vele.
2: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék,
3: ez a feltudott kofola, mi akármilyen a bor.
2: Ezt meg kihagyjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, megehetitek.
1: Az egész hűtőszekrény, ne adod, a minden nem tudunk elvinni.
2: Még egy?
1: Nem kamion.
2: Hova az Istenbe tesszük, de tűnnél
1: vagy. Egy budipapír dobjál már ide nekünk, létszi meg.
2: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Nem? Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott, te meg fele akkorát. De jó, jó.
5: Azért, persze, hogy még...
3: Az egy haspóló, Feri, most mit vagy?
1: Légy szíved föl, Feri.
5: Különben majdnem egy időbe születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnök.
2: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
5: Csak valamivel több, mint a ti.
2: Ehogy is ezt már nem számoljuk.
5: Azért utazok én veteránba.
2: Helyes, majd egyszer én is. Nagyon köszönöm.
3: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjárul, mert ez a te... Ez a te motoros közösséged.
2: Én szabadítottam rá.
3: Ők a magattások, srácok.
1: Igen, erős motoros közösség.
2: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
2: A kitelepülés.
1: Hát a kitelepülés, így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy sakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menj menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején, május elején.
2: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
1: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
2: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
1: Igen?
2: Igen. Hogy az isteni nem tud otthon lenni egyszer a születésnapodon.
1: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
2: Én mondtam, hogy én megvagyok. Nem hiányzik semmi. Igen.
3: Az én az a helyzet, hogy én beszéltem békával, és ő is megvan.
2: De tudom. Igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
3: Oda nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
2: De jó.
3: Hello, cápák.
2: Nagy tapsot nekik.
1: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere, kettőkor.
3: Gyere, Balázs, megfoglak.
1: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de ezt, erre egyszer képes vagyok.
3: Jó, után... azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog, mi annak a neve? Glitter.
1: Glitter.
3: Ti egy napja foglalkozom ezzel, egy napja.
1: Egy napja ragaszgatott,
3: tényleg? Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
1: És meddig áll, ott fogtok állni?
2: Csináljuk, jó?
3: Van, köszönöm.
1: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
3: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
2: Persze.
1: Igen. Aki bevállal egy szomnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebből a formában.
3: És na, ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
1: Te hát ezeket így vágod, hogy mi történik?
3: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy opa!
2: Leesett, igen, szegény!
1: Annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan? Csinálja,
3: konkrétan ezt
1: igen?
3: Csinálja, konkrétan így van.
1: Úgyhogy hogy, hogy ezt a sportot?
2: Figyelj.
3: Egy-két,
1: nincs biztosításotok, csak szólok, jó? Csak óvatosan, nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod, hogy miért ezt csinálja?
3: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
1: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
3: Ott kódrottunk az utána,
1: leszólítottak, azt tényleg?
3: Már egy piramisnak a tetején volt.
2: Nem leszólítottak, leszólítánk.
3: És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, gyöngyöseggel, jó helyez, gyere.
1: Ja, és mire már? Igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
3: Azon beszervezte magad,
1: olyanok, mint a mormonok,
3: hogy egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj hidegvért.
2: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
3: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
1: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
3: Ahogy kíváncsi lenni, mit szólnának, hogy maradnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
1: Csírni. Ezt nem láttátok, ott van a csírni, ez a lányok között.
3: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
1: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
3: ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval...
1: Igen.
3: Nem úgy van az.
1: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
3: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
1: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
3: Bizony, és ott 10 most fiúk is vannak, csak mondom nektek.
1: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de abszolút igen.
3: Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz vízslievő bajnokság, csak mondom nektek.
1: Ja, ha már játékok egyébként. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshowra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
3: Játék határok nélkül.
1: Ez lesz. Tele vagyunk
2: eredményekkel. 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
1: Egyébként így van.
2: Tök rendesek vagyunk.
1: Igen, de
3: ki az, aki

0: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergood egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
1: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
0: Így van, így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
2: De van átfedés? Tehát van olyankor a Weber grillen sütik a hotdogot?
0: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
2: Kössük el az egyiket.
1: Egy de, ja, és ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
2: Azon gondolkodtam, egyik hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
2: És mire, hogy én egy Mastergoodos trakkal követnélek benneteket?
0: Én azt nagyon vagy. Szeretném.
2: És közben a Family Frostot játszánk.
0: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
1: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész. Persze. Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Nem mehetünk. Szórakozunk abszolút.
1: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted ki?
0: Ebben az barokkos túlzás azért.
1: Jó, most mit mondjak, én már olyan öreg vagyok,
2: mint az ország.
0: Én nem szavartam, a gyerekekre néztem.
1: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
3: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek.
1: Ne hülyéskedj, hol?
3: Egy kis településen vagyok, most a Magyaromár mellett, Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Most mekkora?
1: A Károlyházi polgi vagy.
3: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van
0: mindenkivel. Mindenki rokona mindenkinek.
3: Mindenki rokona mindenkivel.
2: És akkor ez a közös zakótok?
0: Apa, anya, mindig testvérek.
3: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
1: Nagyon jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
3: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
0: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
3: Igen.
0: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hát, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
3: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
0: Aha.
2: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
3: Nem, ő távol van tőlünk. A
2: ez
3: mi kis jelent? Csoportunk.
0: Értékrendileg.
2: Tudnám mondani egy pártot esetleg?
0: Igen,
3: nem, nincs semmiféle pártfüggőség. Független vagyok, és úgyis indulom.
0: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok. Jött az eredményváróról, független vagyok. Előtte költözött, de felcsútra független vagyok.
3: Nem.
0: Ezzel óvatosan.
3: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
3: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
3: Nem, szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
0: No.
3: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél, Firovat.
3: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
1: Még addig két év ráérsz, nem?
3: Igen. Hát 29-ben lesz, majd addig még van idő.
0: Aha.
3: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
1: El kell ültetni a magot időben.
2: Olyan turbulens ez a világ. Oda kell figyelni. Mennyi? Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Az egy csak van.
0: Vannak ilyen harc, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő,
1: Zoli
0: az alkoholista.
3: Vannak közmunkások azért nálunk is, hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
3: Azért,
2: minden van egy Misi.
0: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
3: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy.
0: Hogy
3: füvet nyírni,
0: igen.
3: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
1: Hogy annyi, hogy zárva van, okosok.
0: És igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem is betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor mi is megy a kocsmába.
3: Hát, nem is ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jól látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát igen, ő a mindenes. Szóljátok Misinek, Misi megoldja.
2: A polgármesternek hangzik elsőre. Igen, szerintem
3: érkezik ez a pozíció. Nem, az alpolgármesterünk egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
2: De Misi jobban bírja a piát, jó. Zsuzsa, úgyhogy...
0: Hát csókoltatjuk az egész falutat az 500-as viszonyban.
3: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nagyon szívesen.
1: Kedves egészségedre.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól van, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
2: Ráfírtatok.
0: Mastergood.
2: Vegyétek elő a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
1: Ráfírtatok.
2: Egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
0: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Mastergoodos játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Mastergoodos játékkal fogjuk beröffenteni.
1: Óriási játék lesz.
2: A vízlinyelés? Az most az?
1: Igen, ez egyébként a is lév

0: bajnokságunk.
1: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
2: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni.
1: Mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
2: Jövünk vissza mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Vodafone személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Nem lehet elfelejteni 3 betű.
15: Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
3: Volkswagen.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
16: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra?
17: Igen.

0: lakásom.com. Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
1: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
0: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
0: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
1: www.citytaxi.hu.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17.000 elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
4: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az ABAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347 1000. opelduna.hu.
5: Május 24.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Miniszteri tanácsadó lesz Karikó Katalin. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. Tovább dagad az aszbeszt botrány. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Miniszteri tanácsadóként folytathatja Karikó Katalin, a Nobel-díjas kutatóbiológus Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadó testületének tagja lesz. Hegedűs Zsolt tegnap bizottsági meghallgatásán arról is beszélt, évente 500 milliárd forint plusz forrást rendelhetnek az ágazatba. Létrejön a digitális egészségügyi hatóság és az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóság is, de azt is hozzátette, a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, és önálló gyógyszerészeti intézet is létrejön majd. A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatát és korszerűsítését sürgette meghallgatásán a leendő oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit az Országgyűlés Oktatási Bizottságában azt mondta, csökkentenék a pedagógusok és a diákok terheit, nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak, és átalakítanák a pedagógus képzést is. Emellett visszaemelnék a tankötelezettség korhatárát 18 évre, valamint felülvizsgálnák a tankerületi rendszert és a kréta működését is. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A recce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék hiány. Mindenről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt.
3: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem méhezel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős mécsládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
2: Dagad az aszbeszt botrány, egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Ezt a cég maga jelezte, hozzátéve jóhiszeműen szerezték be az anyagot. Úgy tudni, további kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek. A zalai kormányhivatal szerint több településre is kerülhetett az zúzalékból, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Az ügyben vizsgálat indult. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M4-esen Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhely épül. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 37-es kilométerek között a külső sávot lezárták.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hello, drága győriek, örülünk, hogy itt vagytok.
1: Hol van? Hol vagy? Te
2: egy gyönyörű... Hol vagy a füst?
3: Egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
3: Igen.
1: Igen.
3: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is van baj.
3: Mi a neved?
4: Hauk János.
3: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
4: Voltál rendező a szépségversenyen.
3: Én?
1: Szépségversenyen
3: az a Fási Ádám volt.
2: És te vagy a nyertes?
3: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
3: Tehát 16 éve.
4: Körülbelül.
3: És te mit csináltál ott?
4: A lányommal voltam ott.
3: És hol a lányod?
4: Az dolgozik.
3: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
4: A harmadik
1: lett.
2: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
3: Jó,
2: mondom.
3: Igen, vásból is megélni.
2: Azért mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell. Azért ez együtt nem működik.
3: Van közös fényképünk is. Hát János, büszke vagyok rád. Köszönöm, sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor...
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat, tudjuk.
3: Biztos úgy, a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
2: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
3: Na de várjál
1: százacskával gyorsan.
3: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha én... Ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli.
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
3: Hát akkor a 100 ember legalább valami.
1: Valamit adjál vissza a támogatásból.
3: Ne adjál vissza, nekem adjanak
1: előbb. Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
2: Viszont én már látom, hogy kinek a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézzel szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
3: ott fönn az ablakot, csokolom.
1: Kenny csokolom. Ugrani tetszik, na, ne tessék ugrani, nem ér annyi.
2: Nem.
3: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
3: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló, saját tulajdon az ingatlan? Nem?
2: Átmehetünk délután?
1: Én ide ellen megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cukjan, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
2: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Páholy. Nem tetszett választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
2: Akkor ezek közös szobánk van, az enyémből is állt.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
2: Így van.
1: Óriási.
3: NB1, hello.
1: Ne haragudjatok, egész más, mint az NB3. Bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
3: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
2: Hogy hajrá, Spari!
5: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
3: Szégyeld
1: magad. Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
5: Igen.
1: És hogy állnak?
5: Igen. Hát jól.
1: Jól?
5: Jól. Es.
1: Es. Hát én belegyújtam. Én belegyújtam ebbe.
3: Bajnok csapat.
1: De.
3: Bajnok csapat.
1: Szerencsék volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk, esre kellnek össze-vissza. De nem várjátok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
5: Nem.
2: Második azt
5: nem.
1: Hányadik a Fradi?
3: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, estére ég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
3: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW téngessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye, mondja. Álljatok be a parkolóba. Jönnek az ultrák.
2: Vagyok a focihoz, engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
2: Mondanom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
3: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. Hú, de próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az alapozálásom.
2: Nagy mentés volt ez, Balázs.
1: Szépen mentek, nem?
2: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizit, te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
2: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokat.
1: De tényleg mennyire szemtelen, hogy a hotelszobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
3: Ez az, van. Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
3: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játszuk?
1: Ott játszuk, igen.
3: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
2: Hálájátok meg ezt, fogdossátok össze, Balázs.
1: Itt vagyok köztetek.
3: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Fanni, szia Fanni.
6: Sziasztok, sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
6: Hát annyira nem.
1: Annyira nem.
6: Próbálkozom.
3: Kiszerítettek?
6: Nem, igen, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
3: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít?
6: Rá,
3: hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rá készített a vízli evésre?
6: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
1: jó, jó, de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
6: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék volt, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó? Oké. Okay.
3: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá, van 50 darab vízli fejenként, kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
3: darab.
1: 30-ra.
3: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci, ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Most
6: összesen van
3: 30? Hülyé.
6: Összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
3: Fejenként van 30.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 virsli.
1: Tessék.
6: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk, ha...
1: Onnan? Hát mit csinálj, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Eszterre kezdi gyújtsonra.
3: Azt mondja, elosztjuk.
2: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudja mogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon a vízi.
2: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
3: Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen lehet készülni. Vizet annyit isztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani, jó, miközben azért meg fogunk benneteket interjúolni, ez a klasszik mocskosul, gusztustalanul evőverseny, tehát lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal.
6: Én egyesével, nyugodtan.
3: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom, ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja, rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
6: Én is ugyanígy, a 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet, nem hosszú.
3: Új, de tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is nyersz, Fanni.
1: Minek a mérleg, Feri?
3: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszáboljuk, hanem lemérjük a súlyra, és akinek a legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
3: Óriási ötlet
2: volt. Akiben több a vízli, az nyer.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, jó, hát
3: vagy szerzünk három.
1: Menjünk, esünk neki.
3: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
3: Igen, aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarig
1: víz. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
3: Jó,
1: legyen
3: ez
1: a mérleg, legyen a mérleg.
3: Oké, na.
1: Aki leggusztustalanul leszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul leszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
3: Most Balázs éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
6: Igen.
1: Nem tűnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
3: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes vicslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, mint tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustalanul kell csinálni.
3: Tolod befele, gyerünk Lilla, mi van, elég?
1: Ennyi voltál, megettél 2-t? Tényleg, ne csináld menni, hogy vagy, Niki?
6: Nagyon meleg. Fújjad, Feri!
3: Egy előfújás.
6: Jó, így van.
3: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy vízli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
3: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 vízlit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. Hadd szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
3: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
2: Hány akarsz? Hozzáállás?
1: Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándék jár. Gyere, aki elhányja magát, az nagyon szeretjük. Hányod, hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó, én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
3: Jó, kicsit. Aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt fogok zacskót, hoztam zacskót, jó?
3: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellene ide.
3: Igen, ja,
1: holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Sehol nem a játék miatt.
3: Tűzzük előről.
2: Nem a játék miatt van. Se könnyek, se izzadás.
3: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a vízli. Nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a vízli.
3: Lilla
1: hogy...
3: kezd fölúszni egyébként. Nagyon jó jössz. Nagyon jó. Látom, nálad is
1: fogy
3: a vízli. Csókolom.
1: Csókolom. Jó a verseny?
6: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Mennyit gondolkoztunk rajta, drága?
1: Nagyon elmész játék. Hoppá!
3: Hoppá!
1: Megérkeztek a...
3: Kinek szurkoltok?
1: A combektörésnek.
3: Mind a 3 lány. Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
2: Én igen. A vieslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
3: egy
1: az van.
3: Egy kis gusztustalanságot a végére.
1: Te kell lennél ide, Eszter, te kell lennél ide.
2: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
3: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol, érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
3: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
3: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
7: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
7: Voltam, igen.
1: Ugye?
7: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalória? Kalóriadeficit.
3: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: 19.
3: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virsit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
2: De most 21-et evett
3: meg? Nem, de úgyis 11-et. 19 virslél maradt, tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
2: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
3: Igen, most izzadom, hogy megy tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas.
3: Mi lesz a 100 ezerből?
7: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
7: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
7: De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifeljöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
7: Igen, igen, vissza.
1: Hát az ember.
3: Mi nem tetszett Budapestben?
7: Egy családi
3: állapotváltozás miatt jöttem
7: vissza,
3: úgyhogy. Ja, családi állapot, gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát, megy az élet, zajlik.
3: Nagyon igen, helyes. Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
3: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, Csajok, puszi.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
3: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát, tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, dobáld be nyugodtan.
2: De alapból lehet edni, ott van amúgy is a virslit. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a
3: kocsi. Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuperek voltatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: megnyert páros belépőd, és velünk ünnepelt május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Mit olvassunk ma?
4: A láthatatlan kincset.
5: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
16: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
17: Minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
18: Family Park.

0: Wow, Dom Pepe!
1: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. Avicogroup.hu.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Rádió 1. Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
7: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: A Rádió Egyen.
9: Újabb utakra kerülhetett az aszbesztel szennyezett zuzalékból. Káros kozmetikai trend terjed a fiatalok között. Eskütesznek az új miniszterek, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább dagad az aszbeszt botrány, egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, ezt a cég maga jelezte, hozzátéve jó hiszeműen vásárolták az anyagot. További kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek. A zalai kormányhivatal szerint több településre is kerülhetett az zúzalékból, azzal utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. 16 minisztérium élére áll vezető ma a miniszteri eskütétel után. Tegnap tartották a bizottsági meghallgatásokat. Orbán Anita a magyar külpolitika legsürgetőbb feladataként a bizalom helyreállítását és az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg. Miniszterjelölti meghallgatásán Vitézi Dávid arról beszélt, át fogják nézni a bezárt vasútvonalakat, és jelentős járműpark fejlesztési program indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterként folytatja munkáját. Ő azt mondta, szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság. Annak feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás viszont ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza azt mondja, a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, ez kedvező, de a közösségi médiában káros trendek is megjelentek.
10: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
9: Negyed tonnányi élelmiszert ajánlottak fel az Élelmiszerbank hétvégi akciójában percenként. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az Egyesület azt írta, 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik. Csütörtökre is változékonyabb időt jósolnak, és még pénteken is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 17 és 24 fok között alakulnak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a
0: összes frekvenciáját.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Hey, és itt vagyunk. Azt a sikítás, nézd meg.
3: Nem lesz fotó.
2: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni. Hát az első sorban.
3: Nekem?
2: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
3: Hello?
4: Van.
2: Ott van akarás, azt látom. Te mindenség itt neki.
3: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
4: Van már minden.
2: Egy fotó?
3: Megvan már
4: egy
3: minden.
4: Egy forralatot hozzon valakinek, hogy gyulladunk.
5: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
2: Tessék?
5: Csinálhatunk még egy képet.
2: Na ne csinálj.
5: Gyere.
3: Már csináltál vele?
5: Egyet, de a barátnőm nem.
2: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt
4: a mindenségnek. Jó, hogy az Etóhotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert
2: igen.
5: Dolgoznék még mindig Győrbe.
2: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
5: Mosomagyaróvár.
2: Mosomagyaróváron. Hát mi is, ez nem jó?
4: Óvár.
2: Ez nem oké? Óvári vagy?
5: Óvár. De, csak hát könnyebb lenne, nem?
2: Micsoda, ha így dolgoznál Győrbe? Aha. Ja, hogy akkor este szabad lennél, aha, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerős parázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
3: Konkrét céljai
2: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova
4: nincs időben,
2: meghalunk nem sokára.
4: Én ezt a módszert felismerem, navos.
3: Nyomulós.
2: Igen,
3: ezt persze. Egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg.
2: Ennyi.
3: Ugye? Az gyerünk.
2: Mit csinálsz este? Igen, te is. Én is. Jó,
3: de okay, nem.
2: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé.
5: Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
2: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, de rendes vagy. Motorozol, ki
4: tudja, előbb-utóbb. Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
2: Előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a Tóváron, mit csinálsz?
5: Pincér vagyok.
2: Azt a mindenit, igen?
3: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
5: Ja.
2: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom van?
3: Hétfő!
2: Ki ünnepli ma a születésnapja? Halljuk hangot! Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
3: Júj, de szép torta!
2: Ha már itt vagyunk! Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri! A 63. születésnapon!
3: Nagyon köszönöm, benedeszed!
2: Boldog születésnapot, Feri!
3: Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
2: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
3: Happy birthday!
2: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
3: Nem lehet, hülye vagy?
2: Ja, ezt nem lehet elfújni. Most na, a refrén, gyerekek! Hogy... Hey! Happy birthday!
3: Kiégett az ingem!
2: Happy birthday, Feri!
3: Ez az.
2: Mostantól kezdve...
3: Bácsinak szólítasz.
2: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
4: Harap bele, Feri.
2: Így van.
4: Érjük az oldalába.
2: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
4: és
2: jó?
4: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
3: Ne kerüljük.
2: Kerüljük a prostatával, a végegyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
3: A következő 65.
2: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közhelyeket. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
3: Mondd azt, amit Balázsnak mondanám. Na? Én megértem a szerelmet.
2: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
4: Erősebb fogzománcot.
2: Kevesebb szuvas fogad.
3: Nagyon hát, jó, amit... jó inkontinencia
2: mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól kezdve mindenki mond egy
5: nem
2: jó kívánságot.
5: Nem gondolkoztam ezen.
2: Ez a kívánságot Ferinek.
3: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
6: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer ki.
2: Hova, honnan jöttél az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Elhiszed ilyen kívánságot.
3: Várjál már, ő a polgi haverja.
2: Ja, balesetmentes közlekedés kívánunk, itt aztán neked, gyerekek.
3: Na jó, te is kívánhat.
7: Ugyanezt akartam mondani.
3: Hagyjad már!
8: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
2: Michelin csillagot!
3: De drága vagy!
5: Figyelj!
2: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
3: Nem is értem. Hát nem is
2: sokan kerül.
4: Figyelj, arany már nem arra össze fog jönni.
2: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek igen. Valami kívánsága?
4: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
2: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemekbe.
3: Nagyon jót fog mondani,
2: figyelj. Jön a kívánság, figyelj, igen.
5: dúshaja csokáig, a füledérjen bokáig.
2: Azt a mindenit, de hideg kitaláltad ezt. Dúshajat sokáig,
3: füledérjen bokáig.
2: Jó, várj, ott még egy barna napszövegben lányt, mi neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere ide.
3: Gyere.
2: Ott, picit.
3: Nézd, igen, a barátnője súgja, miért nem mondod te?
2: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
1: Jó, én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
2: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
3: igen,
2: az?
3: Igen, szerintem tényleg? Igen.
2: Hát, haver, én ezt megcsinálom neked, ott rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
3: Na mondjad, köszönjük picim, szépen. Te mit kívánsz
2: nekem? Mi a kívánság?
9: Ingedet össze ne piszkolják.
2: Jaj, de
3: nagyon
2: kedves
3: vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl, május 11-én.
2: A, milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
3: Az jó, vagy, az jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
2: A mi a kívánság?
10: Sziasztok, ne legyen lyukos a gumi, se így, se úgy.
2: Gyerekek, komolyan mondom.
3: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
2: Mi ez van veletek? Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek. Hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
3: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
2: Morogtál álmomban.
4: Lelkezés közben furcsán jött ki.
2: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
3: Akkor gyerünk.
2: Hírajátékunkhoz. Üljél nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, az érez, dapozzál. Figyelj, intézzük,
4: amúgy most pont az a 15 perc D-vitamin szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
2: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
4: Hány faktoros napvidőt kellett már felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
2: Igen.
4: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát az azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
3: Így van, tehát, és lehet jót
4: kívánni. És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
2: Rákóczi Feri hasonmás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez.
3: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok.
2: Szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
3: Ügyes vagyok.
2: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
3: Tartsd a szád.
2: Jó?
3: Add ide, tartsd a szád. Ez
4: jaj,
3: az.
4: Feri, de lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
2: Vigyázz, Feri, ez a gyerek kérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
3: Én normálisan kezelem őket.
4: Rákóczi Feri, tejszél volt fújt egy egészen.
2: Feri indultált a kis gyerekeket.
3: Nem mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli.
2: Oda néz, bárna szörpöt is locsol rá, Feri, nagyon éled ezt. Lehet
4: szerte mandálkodni. Hogyha igazi kihívásnál, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó?
3: Adjak majonézt is, jó?
2: Ezeket a vásztakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
3: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
11: Ja, én vagyok az Eszter.
3: Izgulsz?
11: Hát egy kicsit.
3: A pénz miatt, mi?
11: Barátnő mit néz, és azért...
2: Elküldjük.
3: Fordulj már elé.
4: Azért túlzom, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
3: Fordulj el.
2: Léci, küldjetek haza a barátnő, mert nagyon idegesít, hogy itt van.
4: Nem láthatsz így.
2: Igen. Szia, Kriszti.
12: Szia, sziasztok.
2: Te is izgulsz?
12: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
4: Szevasz!
3: Mi van?
2: Na jó, hazamegyek.
3: Itt állunk melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
4: én kérek elnézést, az van, tudod.
3: Na, én ezt nem csinálom.
2: Példa, várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
12: Intelligens és humoros.
2: Ismered őt személyesen? Intelligens és humoros, tényleg?
3: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
4: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
2: Igen.
12: Szép, és...
3: Szép, azt is mondta.
4: Voltál, a nyertesünk!
2: Voltál előadásán is?
12: Nem voltam még soha.
2: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
12: Igen.
2: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked
4: egyet.
2: Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
3: Debrecen.
4: Holnap Sopronban, ha ez
2: neked. Nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
4: Úgy, se fogalmam sincs. Nem tudom.
2: Na ez az. Hát ez az. Csak hiszik, nem tudja.
4: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
2: Pesten, jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
3: Na most egyik őtök szivacsa, a másik ótok izével, törlőkendővel?
4: Kriszti, senki se bánthatja.
2: Jó. Kriszti, ez nem jól senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
12: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
2: Igen. Minden nap házi munkázol?
4: Ezt hagyd abba!
2: Igen?
3: Igen.
2: Itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzink?
13: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
2: Komolyan? Most takarít minden?
13: Tiszta sor.
2: Komolyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál?
3: És szexeltek is? Köszönöm. Olyan
13: az
3: nincs.
13: Házasok nem dálva egyet.
3: Ne, az,
2: hogy minden... Van, tényleg?
13: Vébehóba.
2: Azt mondja, vébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
4: Bármit megteszed, csak ne kell jött.
2: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz házi munkában?
11: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
3: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér jó, vagy.
4: Ezután el kell beszélgetnünk, lányok.
2: Elmúlik mert... majd a szerelem, ez megváltozik.
4: Ez persze, nagyon rossz útvonal,
2: ez még az eleje, ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
3: Mióta vagytok együtt?
11: 2 éve lassan.
2: Két éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
11: Hát amikor azért. Ott vagyok nála, akkor takarítok.
3: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
11: Nem, csak engem zavar, tudod, a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
4: Az panír amúgy, csak mondd rám neked.
2: Panír, a talp alatt zavarja a morzsa, meg a panír.
4: Az talppanír.
2: Na jól van, csajok, oké, egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ez a kis mosható festék, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél. Hát, nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz, hát oda néz.
3: Hát de várjál, mi meg
2: hát
3: is szállítjon.
2: Kész.
3: Hát gyerekem. Hát
2: csókolom, úristen. Ha meg vagyunk. Holnapra írjátok át a játékot, ez röviden mit gondoltuk.
3: Mondanám a címet, hogy
4: jó,
3: hova kell
4: jönni.
3: Jó, és
4: most meg kell enni 30 virslit.
3: Szerintem vállalja.
4: Ez a B-vár.
2: Ajándéknak 30 virslit, igen. Megvagyunk, kész, gyerekek. Hát ez
3: Krisztikém kicsi.
2: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kis reszterhez is.
3: Én még fizetnék is érte.
2: Zseniális, hogy gyere
4: ide. Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
2: Hogy megy ez ilyen jó, Kriszti?
14: Szivacs, jó, megszüveg.

0: 3, az sincs közel. Mennyi? 50?
1: De ahogy is nincs annyi.
0: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem volt öngyilkos jelölt.
1: Annyi időnk nincs.
0: Szuper, na gyerekek!
2: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek.
3: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
2: Véletlenül befújta a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
3: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondanék
2: meg. Aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölébbet a szoknyám, ugye leesek itt a szék.
0: De is kell öltözzenek.
4: Kötény, sapka.
3: Ah, micsoda kandúra, még fagyja is van.
4: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza.
0: Akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt a rajtpisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
2: Nehogy megégessen.
0: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
3: Nézzél bele, nincs benne nyest.
0: Jó, jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
2: pont. Az plusz ajándékcsomag.
0: Oké, okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
3: Laci,
0: föl.
3: Laci átérve.
0: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
2: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
0: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele, vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csinálják.
2: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
0: Hát csak, hogy akassz a nyakába.
3: Nem hiszem, hogy ebben nézd meg, hallom.
0: Isten, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
3: Letérdeltél az öltözéskor.
2: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem zsig a belső.
0: Gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza. Gyere vissza, ki kell nyitni.
3: Jézus Isten.
2: Misa elfutott a sütőre, ellopta. Szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
0: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondnám.
3: Misa úgy megy, hogy hordádja
2: már. Így viszek az egészségügyi.
3: Grill doktor, minden rendben van.
0: Te figyelj, mi történt veled?
3: Nem tudta kinyitni.
0: Mi történt veled, Ati?
1: Voltam, bepánikoltam.
2: Ati,
0: iszolta rendesen?
1: Néha.
2: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, csak a társad beért, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
3: Szerintem Feri miatt volt.
2: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
1: Jó kérdés.
2: Nem vagy egy kapkodós típus.
0: Nagyon jó.
2: Ezt szerettük, jó?
0: Akkor Misa, köszönjük.
3: Ha van benne nyest, az a tiéd.
2: Igen, Misa,
0: gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
5: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Kedves egészségedre, bunda, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát,
3: ez kígyóbőr akkor.
2: Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőtől?
0: Igen,
2: mi a sütő?
0: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipet szetted lesz, jó? Tehát ezentúl oda néz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjuk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
2: Ezzel a négy játék azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesoppos fél óra gyerek.
3: Elég durva.
2: Sok mindenről nincs, csak játék, nyeremény, játszik, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
3: Vagy 30 percet az egészet lejátszani egyre. Ezt kell csinálni. Azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
0: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
4: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
0: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
2: Mr. Grill, személyesen nyugodat. Mr. Grill.
0: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
2: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
3: Nagyon sok kérdésem lesz.
2: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, okay, megjegyezzük, Mr. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
0: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
2: Bombászni fogunk még kérdésekkel. Így van.
0: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Skoda.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pisineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7 millió 999 ezer forinttól, Tucson 9 millió 999 ezer forinttól kapható az Autópalasz Dél-Pestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol. Hol? Bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
16: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
17: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
18: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
17: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
18: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
17: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
18: www.citytaxi.hu.
19: Nem lehet elfelejteni, három betű. Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. Három betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
20: Volkswagen.
21: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
22: Reklámot hallottak.
23: Hírek a Rádió Egyen.
24: Újabb utakra kerülhetett az aszbeszt elszennyezett zúzalékból. Káros kozmetikai trend terjed a fiatalok között. Esküdtesznek az új miniszterek, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább dagad az aszbeszt botrány. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazhatott osztrák bányából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, ezt a cég maga jelezte, hozzátéve jó hiszeműen vásárolták az anyagot. További kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek. A zalai kormányhivatal szerint több településre is kerülhetett a zúzalékból, azzal utakat, bicikli utakat és parkolókat tölthettek fel. 16 minisztérium élére áll vezető ma a miniszteri eskütétel után. Tegnap tartották a bizottsági meghallgatásokat. Orbán Anita a magyar külpolitika legsürgetőbb feladataként a bizalom helyreállítását és az uniós pénzek hazahozatalát nevezte meg. Miniszterjelölti meghallgatásán Vitézi Dávid arról beszélt, át fogják nézni a bezárt vasútvonalakat, és jelentős járműpark fejlesztési program indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterként folytatja munkáját. Ő azt mondta, szeptemberben alakul meg az új országos környezetvédelmi hatóság. Annak feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók folyamatos szakmai alapú ellenőrzése. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás viszont ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza azt mondja, a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, ez kedvező, de a közösségi médiában káros trendek is megjelentek.
25: Nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sértik meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
24: Negyed tonnányi élelmiszert ajánlottak fel az Élelmiszerbank hétvégi akciójában percenként. Összesen 271 tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak. Az egyesület azt írta, 54 ezer darab csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Pénteken és szombaton az ország több mint 430 áruházában gyűltek a tartós élelmiszeradományok. Erős hidegfronthoz érezhető változást, viharos széllökésekre, esőre, záporra, délután zivatarra is számíthatunk. Holnap már hosszabb időszakokra is előbújik a nap, egy-egy futózápor keleten, észak-keleten alakulhat majd ki. Reggelre 10 fok alá hűl a levegő, délután viszont 15-20 fok közé melegszik. Csütörtökre is változékonyabb időt jósolnak, és még pénteken is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A csúcsértékek 17 és 24 fok között alakulnak.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy...
1: Mindened.
0: Ja, van mindened van? Fel vagy készülve, mindened van. Na látod, hát miket csináltak?
1: Hello, baby!
0: Gyere, mász már föl, megint leszünk.
2: Gurulj,
1: rögzítek.
2: Azt, amiben nem poén, mert most már várjátok, vagy akkor nem figyeltek.
0: Gurulj már föl ide megint.
2: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
1: Párducozás.
0: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult.
2: Hát ilyen minden volt. Rosszul van.
0: Elájult, itt kiterült, itt mondom.
2: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok
1: feltérdelni. Tudnak rólunk hármas közös képet csinálni, érted? Király fölöttünk, érted?
0: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
1: Yes, sikerült, ismét.
0: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
1: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
0: Gábor, szombathelyiek, téged nem lehet megvenni egy szobában.
2: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
3: Az nekem a, nem probléma, nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
2: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
1: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Tehát szerda este...
3: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy Szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
0: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szerveznek neked egy városnézőprogramot, mondjuk, hát ugye nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted.
3: Hagyjon már jobban, jó?
0: Jó, igen, rohagyjatok meg.
1: Jó, átadjunk.
0: Tudjátok, mit, hogy szombathelyek? Rohagyjatok ti meg azzal a szállodával, ott vagytok. Gábor nem akar nálatok adni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
2: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
0: Ennyi, ne törődj vele.
3: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
0: Jó.
3: És ez így célszerű.
0: Csillagtúrázol, te szereted az ilyen. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
3: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
0: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följövünk, elküldjük ezt az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, letesszük kész
3: vége. Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
1: Hát, szerintem...
0: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följövőket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
2: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
0: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
2: Ez ilyen, ez ugyanaz?
0: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez itt Győr. Hát igen,
1: jajjajjaj. Meg.
0: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
2: hiszem. Nagyon szép munka különben most, hogy meg...
0: Aztán ki csinálta ezt a jóféle műfűvet? Ne jön egy íret házára, ne rakd jött egy ilyet.
2: Olyan jó érzés különben most, hogy belefutatom az új évben. Tehát ez egész jó.
0: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
1: ez tetszik most neked így, mint új élmény?
2: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatóid, akkor ezt még mi vettük.
0: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ha jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
2: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
0: Mindig amilyen a szponzorunk, azt csinálva, mint az üvegszúrja. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút.
2: Jó, mindegy,
0: jó. Szóljál még valamit, kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
2: Az a csúnya kelés az arcodon az ég.
0: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ért talán ez
1: de
0: a helyszínünk.
1: De holnap is fog esni?
0: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára a 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rocsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronba hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
1: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
0: Hozzá vannak szokva, nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
2: bizonyos. Nincs szükségünk a jó időre.
0: Mi nem, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben. Igen. Zárjuk majd a kis turnénkat.
2: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
0: na,
2: Feri.
0: Na, tessék, Ferenc.
2: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
0: Tessék, ez most az 50, várja, mennyi?
1: 56.
0: 56 éves vagy, haver.
1: Nagyon azért sok. Az... Igen.
2: Most jön a forradalom. Hát...
0: Ahol?
1: Nálam?
2: Hát nem.
1: Milyen forradalom?
2: Az 56-os.
1: Hogy a béka, vagy mi?
2: Ezt béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
1: De ellátó a csaj, egész ügyes.
2: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előtte.
0: Szerte porlaszod, berak még egy jó krematóriumban, érted, megnézi. Biztos, hogy benn vagy, bekopog az üvegen.
2: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden.
1: A nevén van 3 is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
2: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly, nézd bele a jövőbe.
1: Komolyat mondja, akarsz?
0: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Nézd bele a győri emberek szemébe.
1: Már belenéztem.
2: Igen. Mondjuk már a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
1: A gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
2: Ezt kívánod magadnak?
1: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
0: Most egy kívánságodra is elhasználod Gáborra?
1: Én Gáborra elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy hogy tudok ezentúl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
0: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senki józan vagyok, időben van. Ott vagyok. Hát mint olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
1: Szépen ügyesen. Akinek tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mama.
0: Az egészséged.
2: Hát akkor maradjon minden így.
0: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
2: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. És még csak Balázs. Ahogy mosol a fogát.
0: Onnan tudod, hogy mellettünk alszol, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
2: Feri megáll, a vast idője.
0: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba ki vagy az erkélyed, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
2: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a teraszon. Nem hiszem el.
0: Igen, ezt nem hiszem el.
2: Semmi önkritikájuk.
0: Tényleg, tehát kell, hát a reggeli ökrendezés, az ökrendezés, az kell. Na jól van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon köszönjük, kedvesek voltatok. Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
2: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
0: Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az Ruczagyonás Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
1: Már 4-től.
0: Ja, már 4-től, bocsánat, a rádió 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt egy, ami na most holnap nem ő van.
1: Nem holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
0: A Begi, Begi benyelte Sopron.
2: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
0: Megivel? Már szent a béke.
2: Igen.
0: Persze, jó srác.
2: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
0: Igen, hogy utál a Balázs. Te szemét. Ne, figyeljetek, lemogod.
2: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
0: Életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon
2: meg keresztül. Ez lefordít, az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
0: Igen, elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
1: És meg tudod nem, is jó mivel, hogy mit szóltál be neki?
0: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
2: Hadd segítsek.
0: A következőt mondta.
1: Akire mindig lehet számítani.
2: Idézem.
0: Okay. Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már így már nincsen semmi jó
2: srác. Nem az öblös szájszakáról mondom semmi.
0: Nem, rendes srác a Begi. Megmondom, gyerekek, holnap figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
2: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
0: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás versenyt. Egyet nem találtunk, aki hasonlít a Feri.
2: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni. Itt,
0: ki a győztes?
2: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
0: Hát ez szűje.
1: Neked se kell sok. A kivetítőre nézzenek.
0: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese, az úri, így van, egy ajándékcsomagot
2: Karcsi
0: neki.
2: Bácsi.
0: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri 30 év múlva!
1: Kiszállok.
0: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
1: Karcsi bácsi, meg egy ajicsomi.
2: Ezt így is van. Megcsináltam nektek.
0: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok! Puszi Győr, köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is,
7: a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Május

0: webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
5: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: Autódaru, Kósvéber.
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenye klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
12: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
3: Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
14: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: folyamatosan az üzeneteket, ki mit csinál, miközben hallgatja a műsoromat. Benji azt írta, hogy ő barlangi túravezető, de most otthon van, pihen, amikor lehet a Rádió Egyet hallgatja, így most a szabad napján is. És ezt írta még, május 24-én végre nem a föld alatt, hanem a parkban bulizom majd veletek, Attis. Nagyon várunk majd Benji ott az első sorban, jó? A Rádió Egy születésnapi fesztiváljáról pedig most mutatom mindenkinek a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: Rádió egy születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

legyen, csak igazi mai sláger megy. 294 óra már csak, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. 12 nap, úgy is mondhatnám, jövő hét vasárnap, és Budapesten zenél a meghívásunkra a

0: ügyesen kell telefonálni tizedikként. Halló?
1: Szia, én Edith vagyok, és a játékre
0: játszok. Edith, munkából?
1: Igen, igen.
0: Nagyon dolgozol, közben hallgatod a Rádió Egyet ezek szerint, és melyik dalt adtam le nemrég, kitől?
1: A Siri-nek a remixét, a Kamera.
0: Jaj, de jó!

0: Rádiót lehess.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! Felhívtál tizedikén!
1: Szuper! Köszönöm!
0: Úgyhogy te élőben láthatod Cyrilt is például, és a többieket.
1: Hú, nagyszerű. Nagyon örülök neki.
0: Mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hú, nagyon

0: Györke Attila vagyok, a következő zenei órát Loival indítom majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. A

0: hallgatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy most a munka mellé. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban, pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválján nyárnyitó hangulatban az összes Rádió egyes DJ-nk ott lesz, és világsztárok is érkezik hozzánk. Például Hollandiából Sam Feld, aki ezzel a zenével robbant be a klubokba és a rádiókba 2015-ben. Show me love!

0: világsztár fellépője, jön majd még a Switch Disco és Cyril is. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n, vagy a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

nézzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is lett.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: paradise with you.
1: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük, ha megszólal egy dal a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, akkor azonnal tessék kapni a telefon, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer azonnal a buliba. A születésnapunkon a Rádió egy DJ mellett fellép ugye Sam Felt, a Switch Disco, Cyril, Accent, bármelyikük dala nyerő dal lehet. Halló, halló!
2: Szia, Attila vagyok.
1: Attilák világtalálkozója zajlik éppen adásban. Ebben az órában, Attikám, kinek a zenéjét kellett felfedezni? Melyik volt a nyerő dal?
2: Sam Felt. És a Heart Like Mine.
1: Tökéletes, Sam Felt, Heart Like Mine. Egy órás DJ-szettel Budapestre érkezik majd Sam Felt a Rádió 1 meghívására, és velünk ünnepli a születésnapunkat az összes Rádió 1 fanatikussal, akik mind-mind tudják a Rádió 1 szlogenjét, ezt kérném tőled is.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Ati, jössz velünk bulizni! Yeah!
2: Királyok vagytok, nagyon köszönöm.
1: Mutatom, hogy mi a tiéd.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Aki 10-ként hív, ezt kapja.
2: Nagyon király, nagyon örülök.
1: Mit csinálsz most, Ati? Hogy telik a napod?
2: Villanyszerelők vagyunk.
1: Nehogy munkát vállaljál pünkösd vasárnapra, mert akkor neked más programod lesz.
2: Igen, igen. Biztos, hogy nem vállalunk, mert ott leszünk veletek és bulizunk.
1: Bizonyám. Hölgyeim és uraim! A buli minden részlete a weboldalunkon, a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben, és amikor ismét megszólal egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, páros belépőjegy nyerhető a játék, tehát folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál!

0: Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
6: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal. Június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
10: Hamarosan költözhető otthonok várnak rád a 13. kerületben. Hozd az egész családot és választhatok együtt kínálatunkból. avicogroup.hu.
11: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
12: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
11: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
12: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
11: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
12: www.citytaxi.hu.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
16: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
17: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
18: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízható valóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most...

egyébként a Daily Mix közöttük közlekedési információ. Levente szólt Viberen a 20-as 311-111-en, hogy Budapesten a Rákóczi út és a József körút kereszteződésében nem működnek a lámpák, úgyhogy mindenki vigyázzon nagyon magára. Levi, köszi az infót, várjuk a továbbiakat, jó utat!

0: Hogy ez a Daily Mix, rádiózunk továbbra is együtt munkaidőben, ebédidőben, aztán munka után irány ezen a héten a Rádió Egy Roadshow. Ma Sopronban találkozhatunk a Várkerületben, a Mária Szobornál. Holnap Szombathely, csütörtökön Dunaújváros, pénteken Debrecen a helyszín, és hogy a városokon belül hol pontosan, arra részletek a weboldalunkon a radio1.hu-n. Ma is 4 órától Live Mix a Roadshow-n, Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, aztán 5 órától jönnek Balázsék Sopronban tehát. A Daily Mix azonnal folytatódik az információk után Szigálával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés. Villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
5: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadvány az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
9: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
10: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Award-ot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
11: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
12: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
11: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igen, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mix után is természetesen, és munka közben egész nap jegyeket lehet nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Május 24-ére, pünkös vasárnapra a Budapest Parkba, csak figyelni kell, hogy mikor hallható dal a világsztár fellépőinktől. Halló!
1: Szia, Zoli vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Zolikám, kinek a dalát hallottad? Melyik volt ez?
1: A Swiss Disco-nak a React dalát.

0: még Zoli, sorolt fel nekem, kérlek szépen.
1: Nagyon sokan mennek, én akit várok, az Cyril, nagyon. Accent is ott lesz, Tóth Abigail, Szemfeld.
0: Jelen lesznek még a Rádió 1-es DJ-k.
1: És igen, így van, és remélem, hogy én is.
0: Hát, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Te is ott leszel, mert hogy tizedik lettél.
1: Jaj, de örülök, végre. Ezt tudod képzelni, milyen régóta próbálkozok már.
0: Na hát, végre elvitted ezt.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök.
0: Érezd magad nagyon jól, és vigyél valakit, mert hogy ez egy páros belépő.

0: és adom a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Szia!
9: Hello!
8: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
9: Bonjour!
8: Hola!
6: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
8: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
11: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
10: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
11: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
10: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
11: www.citytaxi.hu.
12: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
13: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
12: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

FM, csak igazi mai slágerbe egy délután 4-től ma is roadshow, ezúttal Sopronból, addig viszont összedolgozunk, drága Rádió 1-esek. Jönnek a jó zenék, játék is, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőjegyekért. Május 24-én pünkös vasárnap 4 világsztár is érkezik Budapestre a meghívásunkra, és ha az egyikük dala szól, a 10. telefonáló másod magával velünk.

rock igazi mai sláger megy, Blood Running, Ray Dalton dalát indítottam el, barátunk élőben is kifejezetten erős előadó, nagyon sok rajongó nyilatkozta a Redditen, hogy a koncerteken Ray Dalton

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát komolyan mondom, kettőt pislogunk, és jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park, Szemfelds, a Swish Disco, Cyril, a meglepetés fellépők, Accent, Tóth Abigail, akik velünk ünnepelnek, és természetesen az összes Rádió 1-es DJ. Jövő hét vasárnap party, úgyhogy minden fontos információ elolvasható a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. És amikor egy dalt adok a világsztárjaink közül bárkitől, azonnal hívni kell tizediként, tudni a Rádió 1 szlogenjét, és adok páros belépőt rá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
9: Autódaró Kosvéber.
10: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap, ez már nagyon itt van, jövő hét vasárnap, úgyhogy ezekben a napokban nem véletlenül a világsztár fellépőink dalai páros belépőjegyet hoznak a 10. telefonálónak. Lehet az ugye Samfeld, a Swiss Disco, Cyril vagy Axel dala. Na ebben az órában mi volt a nyerő? Halló, halló!
1: Axel Dossi!
0: Yes! Szia, Györke Attila vagyok, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Tibi vagyok.
0: Tibikém, úton, útfélen?
1: Úton vagyok egyfolytában, így van, nyomom a kilométereket.
0: Akkor te mindig a Rádió 1-et hallgatod a kocsiban.
1: Egyfolytában, muszáj.
0: A Rádió 1 szlogenjét is kiválóan tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor gyere velünk bulizni, 10-ként hívtál fel!
1: Király, Jézusom! Hihetetlen. Szóval se jutok. Nagyon köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon-nagyon örülök. Köszönjük.

0: Igazi mai sláger megy, és a következő zenei órát azonnal indítja majd Lady Gaga, aki szerint, most hallottam, a kedvességnek igazi szuper ereje van. Teljesen ingyenes a kedvesség, mindenki számára elérhető. Hát én nagyon kedves leszek, amikor a következő zenei óra elején elindítom ezt tőle.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internod nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is,
7: a csirke málnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi mai slágermeccs. Május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Szemfelt, a Swiss Disco, Accent, Cyril. Na de kinek a zenéjét hallottuk ebben az órában? Rádió 1, tessék!
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Jól hallottad!

0: Én Györke Attila vagyok, szia, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gábor?
1: Székesfehérvár.
0: Na, hát Székesfehérvárról is mindenkinek tudnia kell a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te futottál be tizedikként.
1: Akkor, kevés, örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Jó bulizást kívánunk, a játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim. 4 órától ugye kapcsoljuk Sopront, a Rádió egy roadshow mai állomásának helyszínét, de addig is biztos, hogy fogok adni dalt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is fülelni és nyerni!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rócsós Live Mixig van még egy óránk, amiben ismét lesz majd játék. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az egyik világsztárunk dala ismét nyerő dal lesz. Páros belépőjegyet jelent majd valakinek, az ügyesnek, a gyorsnak, aki tizedikként elér majd a 0-20-3-111-111-en.

0: születésnapunk részletei pedig most az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. Május

0: webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bartiautó.hu oldalon.
1: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Nem sokára együtt tombolnak a Rádió Egyesek, a Rádió Egy DJ-k zenéire és négy világsztárunk fellépésére. Jön majd Accent, Cyril, a Swiss Disco, Szemfeld, és az ő dalaik minden egyes órában páros belépőt jelenthetnek valakinek, a szerencsésnek. Halló!
1: Na, Anami vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Anami.
0: Anami, szia! Nem is tudom, hogy beszéltem-e már Anamival. Honnan csörögtél, Anami?
1: Szolnokról.
0: Szolnokról hívtál fel, mert hallottál a rádióban egy dalt, ami mi volt?
1: Így van, Swiss Disco, Find You.

0: rádió eszlogenjét.
1: Rádióért csak igazi mai slágerben.
0: Hát akkor gyere velünk bulizni, mert te vagy a 10. telefonáló.
1: Nagyon jó, köszönöm.
0: Ezt elvitted, Anami, gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Szuper.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kit hozol magaddal, mert páros belépő?
1: A férjemet. Csaba.
0: Csabával. Érezzétek akkor magatokat nagyon jól, Anami. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, de hát ugye 4 órától indul a roadshow, live mixel, aztán Balázsékkal, úgyhogy holnap délelőtt lehet ismét páros belépőjegyeket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Balaton személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Borítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: Rádió 1 születésnapja.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
7: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17.000 elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
9: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés. És energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: Az amerikai szupersztár Jason Derulo turnéja Magyarországon. A nyár egyik legnagyobb bulija június 10-én a Budapest Park színpadán. A világhírű amerikai popsztár Jason Derulo legnagyobb slágereivel érkezik, hamisítatlan buli hangulattal június 10-én a Budapest Parkba. Jegyértékesítés budapestpark.hu és eventim.hu.
11: Nem lehet elfelejteni 3 betű.
12: Nem pop. GTI. 50 éve zenefüleinknek. Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
13: Volkswagen.
14: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
15: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
0: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: reggelre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: mai sláger megy.
1: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Sopron! Itt vagyunk élőben a várkerületben, a Mária szobornál Balázsék délutáni rócsójának a második állomásán. Veletem Lótfi Begi a lemezjátszók mögött. Szevasz Begi kém!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok és köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
1: És nagyon jó, hogy elkezdünk gyülekezni. Egy óra live mix, aztán pedig 3 óra Balázsék, ez lesz a menü a következő 4 órában. Hát aki most indul el ide, téli kabát, sapka, sál, kesztyű, meleg tea, az lesz itt a helyszínen. Meg egy sapka nincs nálad egészen véletlenül.
2: Nincs, mert hogy most már, hogy is mondjam, image-ben vagyok. Hát, hogyha felvenném a sapkát, a kesztyűt nem ismernének meg a kedves hallgatók, nézők, akik ide kijöttek.
1: És azt gondolom, hogy Begit mindenki ismeri, tudok minket nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. 10 fok van, kicsit hideg az idő, eső viszont nem lesz. Fantasztikus a program a következő 4 órában, tehát még egyszer Sopronban vagyunk, a várkerületben, a Mária szobornál várunk mindenkit. Balázséknak melegítjük elő a terepet egy órán keresztül. Induljunk el, Begi!
2: Az órát pedig már is Ed Sheerannel és a Camera című felvétellel fogom indítani még hozzá Siri remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 5 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Sofer megy. Hello Sopron, hello mindenkinek itt a helyszínen. A várkerületben vagyunk, a Mária Szobornál, Lotfi Begivel, mi vagyunk Balázsék előzenekara. Balázsék 2026-os délutáni rócsójának a második állomásán. Hölgyek, urak, itt a helyszínen csak szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy hányan szeretnétek belépőket kapni ingyen és bérmentve itt a helyszínen a születésnapi fesztiválunkra. Kezeket fel, ki az, aki jönne? Ó, te jó ég, de jó látni
1: ezeket. Mindenki.
0: Nagyon jó, mert hogy szeretnénk néhány belépőt kiosztani nektek itt a helyszínen, úgyhogy bulizatok velünk, maradjatok itt, utánunk tehát öttől jönnek majd Balázsék, és hát a rádió születésnapi fesztivál az egy olyan esemény, amire óriási erőkkel készülünk minden évben.
1: Ez így van, az összes Rádió 1 DJ ott lesz a színpadon, és nemzetközi sztár vendégeink is lesznek. Érkezik majd Sunfeld, itt lesz majd a Switch Disco csapata, és hát jön a tavalyi világsztárunk, aki először járt Magyarországon, és nálunk járt először Magyarországon, ő nem más, mint Cyril.
0: Pontosan, aztán Sunfeld is fellép, ott lesz Accent, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, ahogy mondta Begi, mindez jövő vasárnap, nagyon közeledik a dátum, tehát belépőket itt a helyszínen is kaphatok majd tőlünk néhány perc múlva. Begi, bulizunk tovább!
1: A folytatásban érkezik Diana Ross és az Upside Down itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.
0: Yes!

0: Zenekar a Lotfi Megivel a Rádió egy Live Mixben. Hello még egyszer mindenkinek itt a helyszínen, de jó látni, hogy elkezdtünk gyülekezni. Hello Megi, neked is még egyszer!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok, és természetesen köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
0: Én pedig gondoltam és lejövök gyorsan ide, mert hogy az első sorban azért elkezdtek itt is gyülekezni az emberek. Három fiatal ember itt mellettem. Szevasztok, keresztneveket kérek, hogy hívnak titeket?
2: Hello Dávid!
3: Gergő!
4: Zétény!

0: senki soha, ez lenne az első alkalom. Oké, srácok, a szlogent tudjátok, remélem.
1: Természetesen.
0: Mondd is el.
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy.
0: Én úgy szeretek ilyen profikkal dolgozni. Hányan jönnétek, van-e párotok? Hány kísérőre ellene szükség? Mindenki hozna mondjuk valakit?
1: Nem valószínű, vagy? Egyedül jó lesz.

Hát az időjárás nem annyira megfelelő, de mégis egy kis ibizai hangulatot szeretnék ide varázsolni. A nyár egyik legnagyobb slágerében megyünk tovább, érkezik Another és a Talk to You itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.

0: Hát hol a vége ennek a dalnak, Begi? Itt a vége, hello mindenkinek, rádió egy csak igazi mai sláger megy, hello Sopron, szeretettel köszöntünk mindenkit, Balázsék 2026-os országjáró délutáni roadshowjának a második állomásán. Mi vagyunk ma is, Balázsék előzenek arra Lotfi Begivel, és hát Kószán Bálintot hadd mutassam be nektek, ő a helyi arc, a helyi erő, a helyi műsorvezető Sopronban. Hello Bálint, örülök, hogy találkozunk személyesen.
1: Szia Geri!

0: őket, és arra biztatom őket, hogy mindenképpen jöjjenek ki ide Sopronban a Mária szoborhoz, ide a várkerületre, hiszen brutál a hangulat, Begi.
1: Köszönöm.
0: Nagyon-nagyon jó, és hát itt szenzációs ajándékokat fogunk hamarosan kisorsolni.
2: Bizony, utánunk a Rádió egy Live Mix után jönnek Banázsék 5-8-ig, ők is itt várnak titeket a helyszínen. Ki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Arra kérlek benneteket, hogy gyertek minél közelebb ide a kordonhoz, Bánintéket pedig arra kérlek, hogy fáradj le oda, és menjek akkor is. A hangotokat szeretnénk hallani, háromra egy nagy sikítást, egy nagy üvöltést szeretnénk kérni mindenkitől, és aki a leghangosabb Bánint, jó, annak adunk majd belépőket. Hogy mennyit? Az csak rajtatok áll, az csak tőletek függ. Úgyhogy hölgyek, urak, aki tehát szeretne velünk bulizni, jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján egy nagy sikítást. Ki lesz a leghangosabb? Ez
0: na,
2: a kérdés.
0: Hát akkor egy, nézzük itt a közönséget.
2: 2, 3! Bubánint itt ott közvetlenül előtted a srácok. Na, nagyon-nagyon volt? Hangosak voltatok.
0: Jó volt,
2: igen?
0: Jó volt. Nagyszerű volt, srácok, de én azt gondolom, hogy egy szlogent talán még kérjünk. Ugye mi a Rádió egy szlogenje?
3: Rádió egy, csak igazi, és ma is sláger megy.
2: Annyira féltem, hogy elrontják.
3: Rádió egy, csak igazi, ma is sláger megy.
0: Na és még egyszer.
4: Rádió egy, csak az igazi, ma is sláger megy.
2: Elfogadjuk, az az, igen, az igen, nem kellett volna, nem baj. Srácok, jó. Hány belépőt szeretnétek? 3? Mi lenne, ha adnánk 6-ot? El tudtok vinni csajokat is magatokkal? Vagy mindenki szingli? Sopronban?
1: Mindenki.
2: Mehet 6?
0: Vannak ám itt még csajok, Geri?
2: Oké. Okay. Hol látsz csajokat? Hello! Ők is tudják a szlogent? Gyorsan menj oda, kérlek, Bálint, na, jó?
0: 3, 2, 1, jöhet!
5: Rádió egy, csak igazi, ma is láger megy!
2: Erről van szó, hölgyek! Hányan vagytok, hány belépőre lenne szükségetek?
6: 6-an.
2: Akkor 6 belépőre.

0: abszolút jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hát a buli még csak most kezdődik.
1: Bizonyám, egy kérdés hozzátok itt a helyszínen, kézzel álltok Balázsékra! Zseniálisak vagytok, és zseniális lesz a következő 3 óra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus ajándékok, elképesztő hangulat, extra meglepetések is lesznek, tehát innentől. Begény, mi pedig akkor találkozunk jövő héten a Rádió 1 stúdióban, jó?
0: Így van, de pénteken még érkezek a World is Mine-ba.
1: Nagyon helyes, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Itt Sopronban néhány perc múlva jönnek Balázsék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7 millió 999 ezer forinttól, Tucson 9 millió 999 ezer forinttól kapható az Autópalasz Délpestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
13: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezménnyel, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
16: Family Park,

0: ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
1: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
2: Rádió 1, Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó,

0: igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
1: Szólsz.
0: Magamat nem hallom, akkor a hangot kell adnom. Hello Feri, hello Eszter. Jó reggelt. Hello.
2: Alig láttalak benneteket.
0: De régen találkoztunk, gyerekek. Meghoztuk a jó időt, a mínusz 10 fokot, a jeges északi szelet, és... De ez nincs eső.
3: Hón alól fúj.
1: Még.
0: Hón, az én hónom alól fúj.
3: Honnan jön a jeges
0: északi Így van. Szél. Hello, drága soproniak. Mennyien vagyunk, basszus? Komolyan mondom.
2: Hát ezek aranyemberek, mind.
0: Mi történik? Mi történik itt Sopronban? Hát itt miattunk jöttetek egyen? Vagy jön utánunk valaki?
2: Nem, az ajándékokért.
0: Az ajándékokért jöttetek. Aha. Hát gyerekek, amennyire lazában voltunk tegnap Győrben, pólóban, napszemekben, ahhoz képest kabátok, pulcsik, sapkák, mintha egy évszakot ugrottunk volna. Pedig csak egy napot ugrottunk.
3: Nézd azt a fiatalembert, hogy azt kérj, mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
0: Te rohadt szemét, olyan genyó vagy, de tényleg akkora rohadék se.
3: Az övét,
0: akkora rohadék, komolyan mondom.
2: Na?
0: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt egy kitelepülésen valakitől egy övet. Adjon már egy övet az én méretet. De abban minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek sunyiba, hogy finej, nem megmutatom, mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbe kötöttem magam, és megmutattam, de mondom, nem mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Jó, hát semmi, hát így van fölkötöm az övet. Soha nem jössz rá. Hát soha nem mondod. Erre Eszternek megmutattam, de ahogy kimondtam, tudtam, hogy azonnal.
3: Akkor mindig jó helyen van.
2: Ez tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó, és mindenki ilyet akar.
3: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsó nadrágja nincs, azt hogy oldja meg?
0: Igen, az se volt.
3: Ezért. Papírtörlővel hajtogattam magamnak.
2: Így jó, mesél, de nyugodtan, hogy mentél leszaunázni.
0: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetet, hogy éppen, hogy csak megérkezünk a szállodába, gondolta még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam le a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyába vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellness. Ez is tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem csak menj már, be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyába, úgyhogy megsemmisülve távoz, nem mentem be. Nem vagyok már a régi.
3: Nem vagyok már a régi. Azért látom, nyomokban vélem felfedezni benned a régi énedet. Szerintem nem vagyunk bajban.
0: Ez annyira prosztó alsógatyába beülni a medencében.
3: Milyen alsógatyába?
0: Hát ilyen boxer.
2: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy
0: izé. Hogy behúzom a seggembe, és csinálok bele egy tangát.
3: Nem tudok tudni szemkontaktust tartani. Szóval az, akkor ez egy elmet, ez megoldja.
0: Igen. Nem mondom, akkor jó, akkor legyen egy forró zuhany. Úgyhogy figyelj, itt reggel óta mi motoron vagyunk, úgyhogy itt nincsen. Nagy wellnessezés, meg semmi. Igen.
3: Feri is elég ramatyul néz ki, hogy teljesen.
0: Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
3: Szilárd, ott esetleg látjátok, Szilárd nagyon keményen néz ki. Tehát Szilárd úgy néz ki, mint egy hete az utcán alszik.
2: Egy homeless.
0: Hát figyelj, itt az volt, hogy ugye mi tegnap este megalakultunk egy kicsit, vacsorázgattunk együtt, ki kevesebbet, ki többet iszogatott azért, tehát úgy picit megünnepeltük Feri születésnapját, a negyedik vodkasátra emlékszem, utána blackout, és
3: Feri már 57 volt. Éves, csak szólok
2: meg. Nem, 56, 56, hát tegnap töltöttem be az 56, kérlek szépen.
0: Közeledik az 57 felé, csak egy ugrás a 70, mindjárt itt a 80. És ugye ma egy gyors reggeli, és aztán
2: azóta hősök vagyunk.
0: Aztán egész nap motorol, itt Ausztria környékén motoroz 10 fokban, jó időben, szikrázó napsütésben, úgyhogy nem kell mindig jól járni. Azért ez a
2: eset?
0: Nem, egyébként esti nem esett. Esti nem esett, jó volt, igen.
2: Amikor nem esik, akkor az nekünk jó, kész. Igen.
0: Azt írja valaki, mert látjuk az SMS-eket, hogy ezt írjátok egy kis hangot.
3: De ezt csinálják, miért van nekem halk mikrofon?
0: Azért, mert nagyon messze van a száttól a mikrofon.
3: De nem tudom, így
0: kell. Ó, oda nézzél. Azt a mindenit, de büszke vagyok rád. Oda néz.
3: De hogy a lényeg, ez nagyon furcsa, és...
0: Jó, közel kell.
3: De ezt lát, ez ki tudja, kinek a kezébe volt?
0: Hát, fertőtlenítettem. Én annyit csináltam a te mikrofonodat, mert tudtam, hogy el fogod mondani, hogy megpújkáztam, egy kicsit ide raktam. Hátul egy kicsit megdörzsöltem, mondom, ezt adjátok az Eszternek.
3: Új szaunaolaj kéne nekem. Ha jól érzem, kevés a citromfű.
0: Az is van, egy kis zsájában egy kis citromfű. Na, mi a helyzet, soproniak, drága soproniak? Mi a helyzet veletek? Ki hogy van? Hogy érzitek magatokat? Mennyire fáztok itt az első sorban? Mit szeretne a kis srác?
2: Nem. Azt mondta Balázs, hogy nem engedül ahhoz, hogy fotózz.
0: De lehet, majd csinálunk.
2: Ide hozzam neked? Ide hozzam neked a Balást.
4: Igen.
0: Velem szeretnél? Hát ott áll az óriás előtted, hát azonnal
2: tudsz. De tőlem fél.
0: Igen.
2: Meg ilyet. Nem fázol, haver?
4: Nem.
3: Rengeteg fotós látok, de nagyon sok, vagy 8 fotós látok, van valami szakkör most amúgy. De rendes nagy gépekkel.
0: Igen, ezt én is láttam, hogy jöttünk be, itt ilyen nagy teleobjektívekkel. Úgy látszik a Soproni, aki nem tudom, készülnek, vagy fotószakkörre járnak, nem tudom, de nagy fotó készülnek. Úgyhogy...
2: Honnan vagytok, vagy mit csinál?
0: Mit mond?
3: Képzés.
0: Felnőtt képzés.
2: És mi vagyunk az alanyok, hogy csak úgy fotó. Aha.
3: Ezt egy gyertek át a hotelben, majd
2: nagyon jó, majd küldjétek át a képeket. Jó?
0: Extra pályamunkák születnek az 502-es szobában, csak szólunk. Ott afterozunk a fiúkkal.
2: Lesz egy olyan kép, amikor a Laci a korláton kihajolva. Jó, gyertek.
3: Ez már megtörtént, én láttam, hogy Laci már is
0: jól. Igen. Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városba, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshowról rólunk ilyen képek készültek?
1: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
3: várj, hadd találjam ki a mai témakör.
0: Idősödő, elmúlódó médiasztárok.
2: Ragadj meg!
3: Középkorunárcisztikus férfiak.
0: Igen, középkorunárcisztikus férfiak, hogy ezt mondjam.
3: Jó helyen jártok.
2: Szépen öregedő férfiak fotója.
3: Lezavarjuk meg őket természetes környezetünkben.
2: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
1: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
0: Jaj, de aranyos vagy.
2: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
1: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
0: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összezavarodjon.
2: Ki az az AI?
0: Azért mondom, AI.
2: Én AI-t tegnap kaptam le a születésnapomra, AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
1: Készültem na itt a riportra.
2: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagy?
1: 18-an.
3: Mánási pár, remélem remeg a térdet, mert
2: remeg.
3: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
0: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik, a riposzt kiszabadult, és paparazzi készülnek rólunk, de akkor nem, akkor itt
3: Bors.
0: A Bors vagy a Blink esetleg megtámadott bennünket, de akkor nem ez volt.
3: Akkor aki fotószakkörös, azok közül ki az, aki elmenne ugye bulvárlapba fotózni?
0: Na tessék, bulvárlap. Na,
3: van néhány nyersanyagom, amit át tudnék most adni.
0: Igen. A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy-két nyersanyag a férfi WC-be.
3: Minden van.
2: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
1: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem, hogy ez nekem most nagyon jól jött.
2: Több pénz, ha van papír, ez mindig több pénz.
3: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék.
0: Igen.
3: Na de hol van a Gábor?
0: Gáborunk, hát figyelj, itt van Gábor is, gyerekek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből.
2: Szevaszgabikám.
0: Hello, Gabikám.
4: Madácssegű, szép délutánt kívánok mindenkinek.
0: Mi újság, jól vagy?
3: Azt madácssegű.
0: Madácssegű, egyébként
2: azt is lehet. Hát ha olyat akarsz, olyat.
4: Madárcsicsergős. Jó.
2: Milyen volt a Győr-Sopron viszonylat?
4: Hát teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótló busszal jöttem Csornától.
0: Jó, hát még azért Lázár hagyott itt egy kis utóéletet.
2: De ezt tudtad, ahogy felszálltál, vagy közben közölték?
4: Nem, én tudtam, csak nem arra buszoszálltam, amelyik szerettem volna.
1: Így jártál.
4: De végül is nem volt baj, mert 40 perc a hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
0: De milyen empatikusak a Soproniak, valaki bemondta,
2: így jártál.
4: Hát na most azzal jöttem
3: ez
4: volna...
3: Ez anyatló nyugat, ez nagyon durva. Igen.
4: Hát most azzal jöttem volna, amivel akkor az túl egyszerű lenne.
0: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz,
4: így
0: volt gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról, hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
4: Jó, egy gyesen van, tehát ez...
3: Gyesen vagy?
4: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-es kint.
3: Nagyon furcsa. És
2: jobb a gyesev?
4: Tessék?
2: Jobb a gyesev?
4: Hát eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg a MÁV nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
0: Igen, azt is beszippantották, hogy bekebelezték, ott
4: hát
0: is volt valami.
4: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
0: Na, ezt most jól megkapják. Ez...
2: Adjad neki
0: keményen.
4: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, mert lényegében a gyesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, és akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdon résznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
2: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
4: Mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
2: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
4: Hát gondolom. De egyébként minden rendben volt.
0: Jó, az
4: visszafele Győr felé Csornáig megint vonatpótlóbusz lesz.
0: szereted ezt, tudjuk, mindig elmondott, hogy ekkora karosszára, de igen, szereted, akarod, szereted ezt, igen.
3: Tegnap mondtuk, hogy áthozatunk téged helikopáterrel, hogy beraknak téged az ötcsillagos hotelba, nem kellett
4: nekem. Félek, hogy tériszonyom lesz.
0: Tényleg egyébként
4: most hotel. Most olyan magasról kinézni.
0: Igen, ez a veszély mondjuk téged annyira nem nagyon fenyeget. Na jól van, oké, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy jöttem vízsnit zabálni, senkinek nincs esélye. Üdv a nagy darab fekete sapkás srác a második sorból.
2: Hol vagy?
0: Oda néz.
3: Nem tudná, az a harmadik sor, de ettől függetlenül
0: tudtok
2: neked. Jó, már elé álltak.
0: Jó, már besűrűsödtek előtt. Ő elküldte SMS-be, jöttem vízsnit zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
3: Ezt szeretem, ezt szeretem. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
0: Egyébként van benne valami volt. Tehát, hogy látom, hogy ugye egy 30 virsit azonnal eltüntet. Egyébként még nem jelentkeztek, tehát, hogy egy jelentkezőnk az
3: ki az, aki kihívónak érzi magát.
2: Jó, hapsik, csak hapsik, tehát három hapsik fog ma küzdeni.
3: Azt a görbabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhofitotna őt.
0: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak, tehát, hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kis kanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a virsit.
2: Hát nőhiesen, hát
0: ilyen kis izék voltak a csajok.
3: Én nem ezt tanítottam nekik.
0: Nem, te megmutattad volna, hogy kell csinálni. Igen.
3: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba. Jó. Ezt már nem lehet tovább csinálni. Ezt,
0: egyébként egy evőverseny gyerekek az férfiaknak
2: az
0: szól.
2: Így ez is van, kell, meg nem? Ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg. Majd ma.
0: Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket. Jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
3: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, szóval azt neked szól.
0: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. Hát ez szűrje.
3: Ez Balázsnak tűntik.
0: Miért szólna ez nekem? Igen. A negyedik sorban vagyok, és csíp a lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
2: Jó, ki az?
0: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osztatok meg velünk nyugodtan minetet. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyelj, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc, és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenség itt neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
3: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
2: Jó, és ő a nyári
0: szünet. Ő a 80-as végű, a nyári SMS.
3: És itt van.
0: Nem. Igyem már egy kávé.
2: Vagy kettő.
0: Most itt SMS.
2: Itt van.
0: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy ennyi számod, de részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
3: Ja, de miért?
0: Nem csak azt tudja SMS írni, aki itt van.
3: Tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
0: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
3: Szerintem börtönben van.
0: Valami nem oké.
2: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
0: Na.
3: Szerintem egy langyos, ilyen combmeleg kókuszgolyó.
0: Igen. Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sobromban is megérkeztünk.
3: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
0: Ti egy ilyen kedves, aranyos Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mit történtek Sopronban? Mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
3: Megvadultak Sopronban.
0: Igen, komoly lejtődés van. Igen, Lacinak fugáznám a fúzóját.
2: Nem
0: már. 17 óra 19-kor jött Laci, fugázzám a pózát. Mi van veletek, gyerekek?
3: Hát, mi van ma? Mi van, hogy tényleg van valami? Retrográdban van valami? Vagy
0: mi van? Egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történik? Elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás?
3: Istenem.
0: Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
3: Mocskos liberálisok állandóan.
0: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet tűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
3: ne hagyjatok abba, jó? Ne
2: jó, mi van abba, még? Jó, de most már menjen.
0: A második,
2: már gyerünk.
0: A második sorban vagyok, és kakilni kell.
3: Ja, Istenem.
0: Jézus, Atya Úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki. Illetve az, hogy Feri, miért vagy Trumpos pólóban?
2: Azért, mert nagyon szeretem Trump elnök urat. De mert nem volt kedvem a hajamat megcsinálni.
0: De hogy a triumfot Trumpnak volt az
2: őt. Hát ennek olvasta.
3: Én most mondom neked, reggelre megcsinálom.
0: Micsodát, Trump?
3: Megszerzed a kabátját, Trumpos csinálok belőle.
0: Trumpos, igen.
2: Kibontod a hízést.
3: Kibontom. Az a pár betűt, nem gáz. Ne olvasd
2: fel. Ne, kérlek.
3: Laci válaszolt az SMS falon.
0: Laci le van lakva a sarokban, mint a tanácsi lakás. Gyerekek, jó van, ja, szerettek minket.
2: Nem volt
0: minket.
2: Rövid éjszakája Lacinak sem.
0: Kapjuk, hogy Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődik.
3: Mondjuk, erről nem beszéltük. Most akkor legyen ez. Jó, elmondanak nektek.
0: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted? Begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
3: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsékategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mert mindenki fogyatékos, de nem ez a lényeg, hanem, hogy reggel felkeltünk, és folyosón találkoztam többiek, és azt látom, hogy Laci

0: És majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy tologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
1: Nem. De majdnem jó volt, mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
0: Ezért mondom,
1: tehát hogy odáig, hogy Weber grillt kell szlalomoztatni, jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami egy elég komoly
0: igen, ez tegnap is így volt.
1: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
0: Adjunk ma 100 000 forintot.
2: De nagyon drága az a grill is, hogyha ügyes vagy, vasalódeszkának is lehet használni.
0: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokban? Úgy vannak megcsinálva nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket, fel lehet, nem fették le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
2: Tehát ezt nem lehet.
0: De ezt is lehet. Megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 nap, hogy lesátraznak.
1: És aztán nézd már erdőtűz.
0: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
2: Akkor tali a rózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
0: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? Igen. Mi magyarok még máshogy van szocializálva, nem viszed a kocsi vonóorgán.
2: Attól függ, hogy te is ott leszel?
0: Nem, de hogy azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
2: Nice.
0: Rendben.
2: Szép munka.
1: Kinek tetszett az előbbi történet?
0: Te tudtátok, hogy is grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagy.
2: Ki az, aki csak és kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó?
1: Egész kevés.
2: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
1: Azért, hogy nyerjen.
2: Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
0: Na, jó? Óta néz.
2: Okay.
0: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz, egyre többen.
1: Ki az, aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
0: Kiszi az, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
1: Van ételosztás egyébként.
0: Egyébként tényleg?
2: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
0: Na, az most menjen haza.
1: És mennyi fiú, de jó!
0: Na, ti most mindenkinek haza. Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Good a készleterejéig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen és bérbentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedben nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet. Azért ez végesek a készleteink, de most egyelőre zajlik a
2: közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdogevő versennyel.
0: Jó, azért van nekem idén, hogy Weber grillel indulunk ma.
1: Tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
2: Imádom, ha egy terv sikerül.
0: Nagyon jó az ötlet, nekem azt mondták, kezdjünk a grilljátékkal.
2: Jó, mindegy.
0: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor, befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit, mint hallanik valamit, tehát lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
2: Befúj a szél.
0: Reklámozni.
1: Hova?
0: Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
1: De nem az, hova fúj a szél?
0: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférában behallottam a térmikrofonból bejövő
1: szület. Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik itt, befúj a szél.
0: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem.
1: Hol vagytok? Emeld fog... már a kezed.
0: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
2: Nem mondom.
0: 0-6-90.
2: De amúgy figyelj, szerintem most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
0: De várjál, de ott áll mellett a férje.
1: Jó, kezdjük azok a hapsik emeljék a kezüket, akiknek itt van a felesége.
2: Gyorsan szűkíts.
1: Na, jó? Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
0: Gyönyörük. Ez szép megfejtés volt. Igen.
2: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
0: Igen.
2: Figyelj, Balázs, jó, de ugye... Mindegy.
0: De lányok
2: csak
0: is emelték.
2: Lányok jelentkeztek. Hát csak mondom, ezt hogy ezért ismerek téged, Balázs.
0: Ezt nézik ki belőlem. Oké, gyerekek, elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30. Közben várunk közlekedési híreket. Ha aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is. Aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ölelést és csókot szeretne
1: az Ferihez.
0: Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 6:30, jövünk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert

0: lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
1: Ajándékusonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Divu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést
2: kérek. Jut is marad is, Balázs, ne haragudjál.
1: Látsz, nőtt a hátam?
3: Ülj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben, nagyjából. Egy nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, van holnap egy súlyfürdő.
2: Megrendelés?
3: Cukivás van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, azt mondja, elég.
2: Ki vagy?
3: Elég.
2: Ki vagy te, és honnan tudsz a költésről?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Igen, az van, hogy Lackóval ő ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem milyen komoly brigád lehetett. És nagy női cuccok vásárlása, minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam, az otthon maradt gyermekemnek.
3: Na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem, ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát te képzeld, de hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Így van,
2: én meg voltam Lacinak az isiászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad. Na, tudod, mit akartam, vagy tudjátok, mit akartam mondani? Láttátok a kelenföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez most... olyan, mint a szopófantom.
1: Igen. Láttátok a kőványi szopófantomot? Nem? No, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelenföldön UFO-ját.
1: Kelenföldön. Most mindjárt megmutatom majd a híreket. Erről szól minden, hogy Kelenföldön UFO tevékenység zajlott. Érted? De ez komoly.
2: Jó,
1: de
2: amúgy
1: de nem most tudom, hogy kimondom azt a szót, hogy Kelenföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelenföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelenföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt mondom, igen, hogy Kelenföld...
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelenföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t.
2: Jó, de Juliéknál azért... Tudod.
3: Na, most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyom van, persze, a Sanax meg a
2: nem az, de még a reggeli teába is kerül egy kis úrcska.
1: Látott-e valaki, itt most drága Soproniak, hagyd kérdezzük meg teljesen őszintén, éjszaka, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradó, vagy
3: hogy van? Tegnapról mára virradó éjszaka.
1: Tehát tegnapról valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi, hogy...
3: Jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én
1: semmi. Jó, akkor ezt kijelenthetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit lát? Paksról jöttél?
3: Honnan?
4: Őt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meghajlom.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgye neki, ma a Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Figyelj, neked a szemed se áll jól, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz, hova jártok suliba? Mi?
5: Itt a Soproni Vas és Villamosipari Technikumban.
1: Az ott huncutság van, de a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de...
1: Igen,
5: de nincs.
1: Ezért csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú,
5: hát
1: nem?
5: Most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
4: Fele be tehát... baszva.
1: Na, hallom! Hát na mondom én, hogy a szemes se álljon.
2: Mi az, hogy csak a fele?
3: Mi ez a rendetlenség?
2: Lamparti.
5: Többiek cigiztek. Kettőt azért, jó volt olyan is, hogy mindenki, de...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Nagyon büszke lesz rátok, hogy itt
3: most így a régió.
2: Hát inkább ezt, mint ahonnan a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen.
5: Attól függ. Tehát el lehet hinni, meg tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
1: Mi van? Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz, jó, neked a kampec, véged van. Ennyi volt.
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet, hogy osztály ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsenek csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: hiszem. Szerintem nem volt az.
1: Hihetetlen. Na, ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes ügybe. Azért az ember már gimiben azért
2: már... Én csak azt kérdezném, hogy technikumban jártok, sok minden ezért ezt, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy...
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: És akkor hol tud az ember ismerkedni? Vagy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Jó, nem? A kollégiumba lehet.
1: Jó, mert ott vannak csajok.
4: Csak nem ajánlott.
5: Igen, csak el vagyunk különítve. Tehát, hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpádhíd egyik oldalán volt az iskola, az Árpádhíd másik oldalán laktam, ennek ellenére én beköltöztem a kollégiumba, és két hónap után kivágtak. Tessék? Tudták, csak volt szabad hely, és mindig fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszakán, onnan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal bulit. Csináltok ilyet?
4: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Jó, nem, okay, nem kínoznak. Jó, jól van. Oké, okay, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?
5: Egyszer ugye ettünk fésit. Igen, fotóért, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, és természetesen a Balázsékért, úgyhogy mert nagyon sokat hallgatlak titeket már 4 éve.
2: Na, ez lesz abból, aki hallgat
1: téged. Erről mi tehetünk? Erről mi tehetünk?
3: Életem olyan rendesen indult, de...
1: Igen, meghallgattalak titeket, és tenne ez lett. Jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor érezzétek jól magatokat. Mi van a grilles versenyünkkel most?
3: Oda kéne menni, haver.
2: Ahogy ők nyerhetnének egy grillet, a koliba milyen jól jönne?
3: Hát óriási, a harmadikon szerintem nagyon örülnének.
2: Hát most betolják a tanári vas cső.
1: De Lackót ismerve lehet, hogy már megvannak a grillezős játékai.
3: Megvannak?
1: Hol? Már megvannak. Figyelj, ez nem egy szakkör, ez te egy szakma, érted? Hát Laci már kiválasztotta a grillezős játékokat.
2: Jó, az SMS író közül választott?
1: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virsizni, akkor jó leszel?
3: Na,
1: jó?
3: Bajnok, na? Akarsz bajnok lenni? 100 000.
5: Imádni.
1: Próbáljuk ki. Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
2: Ja, nagyon féltem a kérdést.
1: Okosat mondja.
3: Okos legyél.
5: Elinna a belennem. Mindenképpen nem...
2: Jó, nem OnlyFans.
1: Jó, ez gondolnád. Hagyd a francba a választ.
3: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
5: Igen. Elutalnám.
1: Kiden?
5: Szegény a háromlábú macskáknak először is.
3: És ami marad?
5: Ami marad, azt meg...
1: Örömlányok. Most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
2: A szomorú lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
5: Igen. Közútra mindenképpen.
1: Közútra.
5: Mert így van, az arra szükség van.
2: Kátyú pénz.
4: A fél méterre.
1: Jól van. Oké, figyelj, szerintem visszajött. Élenik a tirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes átok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Jó? Érítsd meg a népet.
3: Ketté választom, érted?
1: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Nagyon férfi.
3: Az ájuljon el. Szerint,
1: igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Az Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnap...
3: Adjál már, ne öregeszél, ma olyan rohadék vagy.
2: Így 59 éves vagy.
3: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kész szúrsz belém.
1: Megdicsértelek, komoly, ma jó?
2: Gondolat nehéz.
1: Ránézsz, és azt mondom, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejtegetsz alatta, de hogy...
2: Szerintem Kapcsi csinált vele valamit.
1: Igen, Kapcsi összeborzolta a szaunába a hajadat.
3: Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába. De csit, ja. Erről egy szót
1: megint sem. Megint kiújult neki. Nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
3: Itt állnak előttem. Van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
1: Igen.
3: Szabolcs, helyi erő?
6: Igen. Igen, itt lakom sok.
3: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
6: Pontosan.
3: Hogy eltaláltam, ők nem volt túl nehéz.
1: Jó, igen, nem, mit csinálsz? Nem lősz
6: hegeztek.
3: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni?
6: Igen,
3: tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom, és akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
1: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
3: akarsz valamit kérdezni?
1: Miatta akarták betiltani a Pride-ot.
5: Előbb mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
1: De ez mi ez, ami szörme rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
5: Nem, ez egy egyszerű...
2: Félmeztelen vagyok.
3: Ebbe jár, ő ebbe jár, érted? Ilyenben nyomja.
5: Hideg van. Most hideg van, ilyenkor ez kell.
1: Egyébként
3: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
5: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
3: Melyik a leghíresebb dalotok?
5: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
3: Jó, de bátor választás, jó, menő,
2: mi
3: menő.
2: Mi az a látószemüveg?
3: Hát a dioptriás.
2: Ja, oké.
1: Ja, a dioptriás.
2: Ez valami spirituális dolog.
1: Igen, bestsellerevet köszönt mindenkit, aki belenézett.
2: Aura porszívózó.
1: Igen.
3: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem, míg van ugye egy nagyszerű, hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
7: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
3: De miért? Hát így elsőre nem, de és ha nem szabad időben?
7: Ha nem szabad időben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
3: Megleptél te is.
2: A mások autójával.
1: Igen, akkor raktárokat
3: törjetek. Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
7: Hát sajnos 20 év felett van mind.
3: Oldtimerek, mi?
7: Igen, az egyik 27, úgyhogy
1: azt a minőségét neki. Az komoly?
3: Az jó, az jó. Na, ez nagyon szép teljesítmény, majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötény, nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végig tolni oda-vissza.
2: De azt gyakoroltátok a nyitást?
3: Te is tudod nyitni?
7: Igen, igen, már le is próbáltuk egyszer.
3: Hát ez óriási lesz, jó?
1: Gyerekek.
3: Akkor megvagyunk.
1: Őrület, ami itt van, őrület.
3: Igen. Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
1: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
3: Igen, igen, ja? Igen, nem forró egyébként, de most eljátszuk. Hogy az, és elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is
1: tönkre.
3: Tudod te, mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcsab megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orrhosszal, de már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megállt, tapsoljátok meg ezt a hős, gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, jött minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
7: Az esélytelenek, ugye?
3: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Fie, gratulálunk, tiéd
2: Szabolcs
3: a cucc.
2: Szabolcs elviszte magát szerintem.
7: Köszi, szuper lesz, igaz, hogy szétzúztam, de...
3: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
8: Beleakadt a lába, hogy de...
3: Jó, most olyan lábamon.
1: Beleakadt a lábam a mocskakőbe.
2: Szabolcs, halljuk meg kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját. Szabolcs.
3: Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
8: Hogy mit szeretnél kérdezni?
2: Szabolcs, légy szíves, mondj kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy bármit tehetnél Ferivel.
3: Hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
8: Nem, megölelném.
3: Na gyere! Oda nézzetek, a két férfites össze.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
3: Szépen gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
7: Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, kedves egészségedre viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
2: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm
3: karakter. Mit teszel? Hello.
1: Igen.
2: Hello, hot dogod.
3: Most kaptad tőlünk?
2: Igen, és nagyon-nagyon finom.
3: Látod? Mit gondolsz, mit adunk, de tényleg?
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám itt etetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelemföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgass csak.
3: Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelemföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelemföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelemföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
2: Nem csak a Lázár ment el?
1: Kicsakoltak a Karmelitából még néhányan.
2: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés. Még egy
2: nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltünk.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát is itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtárgy kelemföldön szombaton. Érted? De ezek támadnak.
2: Képet is. És van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt sok.
3: Nem, ez kelemföldön volt. Most meg Sopronba vagyunk. Ide 200 kilométer.
2: Hanem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-tél is nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belelézett a szemében, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amit a vélhetően fémből készült tárgy egy helybe helyen áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget Kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
3: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
2: Szombat, de... akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... Szombaton volt a buli.
2: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert ezt akkor csak oda vetítették.
1: Tehát szombaton oda veti, akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy oda vetítették fel a drónokat. Vagy
2: is, ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, mert megérkeztek
2: külföldiek voltak.
1: Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt, megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. De ez Kelenföld, gyerekek. Hoppá, ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
3: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap kapjuk majd szombat.
3: Az holnap jön.
1: Miért teljesen lehetetlen?
3: Teljesen lehetetlen, csak meg a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen. Kelenföldön láttam már ott szombat is.
2: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott voltam.
3: UFO-nak tulajdonképpen örülnek Kelenföldön, mert nem veszélyes.
2: Igen, az helyzet.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofonban ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele, a mozdófele.
3: De ez csak az, ami kiérek.
2: Remélem, nem zavar, hogy végre közel tartok.
1: Ezt meg tudom, hogy a kezelni a mikrofon. Ez majd színvonalas. Színvonalas műsort készíti Macka, hogy mondjam. Igen.
2: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izé.
3: Meg 150-et.
1: Igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valaki. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
2: Ez belőlem jó.
1: Ja, hogy ez egy kislány? Nem azért gondoltam, ne arra, csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és hogy egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hogy nyúzzak egy macskát.
3: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopronbac.
1: Igen. Macskát nyúzzak. Azt hittem. Na mindegy, jó van, gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
3: Én nagyon vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
3: egy
1: a baj.
3: Pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
2: Egy óriászúnyaga.
1: Egy pöttyel, érted? Mondom, Gyuli, ez a mérülállomás is lehetne, érted? Tehát nincs ilyen. Beraktad, az.
2: De ők a családdal, hogy nézhették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog érni. Ott megy a pötty.
3: Aztán leszel ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a kelenföldi UFO-t. Büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
2: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denész, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Mit, miért?
2: Hát ő lát az UFO-t a lovászra, emlékszel? Akkor jöttek Makóra haza, és akkor volt, hogy haza kísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denész ott lakik Kelenföld mellett.
3: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
2: Denész, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denész előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
2: Jó, aztán, hogy legyen ő a hivatalos
3: megfigyelő.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denészre rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fogja elhinni, hogy miért keressük délután.
2: Úristen, hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága sopronyok? Mondom, Master Good Virsli evő bajnokságunkkal megyünk tovább.
2: A férfit
3: hozzá.
1: Kinek üres a kis pici pocia, aki az, aki meg tudna enni egy csomó.
3: Várjatok, gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
2: Mi az, hol a bajnok?
3: Jó, ott vagy, van, na, ott van. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
2: Nem, meg van az a srác, a fülbe aló, aki úgy, kicsit ilyen Tokyo Hotel, kicsit Betonhofi, te vagy ott, igen. Na, ő is jónak tűnik, meg innen egy okay. Belesett valahonnan annak.
1: Egy belesett? Jó, van te, hogy nem így mondtam engem, ezért már megvincselnének. Ott az a belesett, gyere ide.
2: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
10: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
11: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
11: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internode nyílás záróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row! Viszlát, bolhák és hullancsok! A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 999 000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk.
16: Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre! Omoda és GQ benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és GQ. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
25: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edőnyökkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
26: Száz méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
27: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
28: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
29: Egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
0: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Blaskó Eszter! Feri

0: reggeli műsor, ami kicsit délutáni is, tavaszi műsor, ami most éppen téli műsor. Nagyon durva hideg van, ezért vagyok itt bent. Nem, tényleg nagyon durva hideg, úgyhogy drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el. Figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásba. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
1: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
0: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
2: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
0: Valaki megállapította.
2: Meg
0: vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán ha jól számolunk.
2: Vagy szakadó lehet, eső?
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
1: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig estik, amikor Volt Fesztivál.
0: Volt Fesztivál, és mindig hideg van?
2: Jó.
0: Igen.
2: Ez igaz? Így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok.
2: Ezt akarjátok?
0: Igen.
1: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, negyertek, azt mindig jöttek.
0: Igen, mindig. Mi van? Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok két pulóverben. Itt vagyok két pulóverben, azt írja.
2: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve.
2: Igen, inkább hozok egy nyakbaakasztót.
0: Kicsit felére még kellett, hogy csaj vagy, de így meglátod, hogy férfi vagy, így az ott is vagyok. Inkább
2: odaadjuk.
0: Itt a nyakbaakasztót.
1: Férfi, és nem egy elhanyagolható.
0: Igen, adok kettőt. Gyerekek, van közben egy közlekedési hírünk. M5 Szeged felé új Újhartyán után van egy balesetünk. Most szállt le a mentőhelikopter. Köszönjük szépen. Ugye ez sajnos egy szomorú dolog. És most érkezem Debrecenből vonattal hozzátok. Kb. 7-re kint vagyok. Egy játékot meg egy pár hotdogot hagyjatok, léci. Debrecenből jön ide.
1: Úristen,
0: neki
1: de
0: nem
1: miért?
0: Szóltunk, hogy Debrecenből jön
2: pénteken. Egyébként megyünk pénteken. De lehet, hogy nem ér rá. És azt mondta, hogy akkor Sopron.
0: Mondjuk Debrecenből átvonatozni.
2: Az kemény.
1: Jó, először mondjuk majd, ha megérkezett.
0: Jó.
1: Majd jelentkezett elő a pultnál, nem is tudom, kirakasztam rá.
0: De várjál, itt akkor az lesz, hogy elindul egy ilyen, én Kolozsváról jöttem, én Londonból jöttem, én Új-Zélandról jöttem.
2: De gyalog.
0: Én gyalog jöttem Kanadából, átúztam az Atlanti óceánon. Tehát, hogy ha most neki adunk valamit, akkor itt egy megállíthatatlan...
1: Először csak próbáljuk meg számon kérni.
0: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén.
1: Így van.
0: Utazott 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
1: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
0: Gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
2: Mondta, hogy látta.
1: És ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
0: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvá dolgokat.
1: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
0: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
1: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
0: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
1: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
2: Föllép.
0: Hát fellép. Hát
2: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
1: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy. Igen. Pénteken meg hétköznap.
0: Válogathattok?
1: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk. De azt
2: szombaton senki
1: fel.
2: Nem hívja őket. Igen,
0: szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértők. Hello, Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia, Denis, ciao.
3: Idegen civilizációs űrlékutatás adatbázis.
0: Na, mi újság van?
3: Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédba? Milyen objektum volt? Hogy nézett ki? Hány órakor?
0: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy az, hogy nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek, de nézd, teljesen azóta rajta vagyok.
1: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
0: Igen, van egy komolyabb tartozás.
1: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
0: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk haza a Makóról, fellépés volt, tehát vastasos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
2: plusz az italok, ugye? Plusz az italok.
0: Dupla teltház,
3: igen. Ugyanígy csoki van állítva, és banán pár a feladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem.
0: De nappal vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka? Éjszaka volt.
3: Éjszaka. 22 óra. és az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj, gyakorlatilag...
0: De tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül...
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
1: Jó, milyen színű volt?
3: Tehát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: És a tvárja és a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
0: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
1: Ez nem segít a helyzetedet.
2: Na most, ha ő a Lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
0: Ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
0: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt a buzát elég sokat. Idegileg ő már mindenbe ufót látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak
3: egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
1: De lovász is, vagy csak az ufó?
3: Nem, csak az ufó, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy óra.
2: Próbálta fölvenni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy, ahogy
1: tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat, sírt volna, és én magzatpózva zokogott volna nagyon sülésre, hogy jövjön neki, Denis, adjuk már.
0: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút. Igen.
1: Tehát nem egy Szent János bogár volt.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül.
0: De tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
2: a kiválasztottak.
1: Rasszisták?
3: Nem hiszem, hogy rasszisták.
1: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
0: Igen, rohadt rasszisták, ezek a kis ufó, ezek a kis gülüsszemű rohadékok, rohadt rasszisták.
1: De figyelj már, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldökörből, vagy ilyesmi.
2: Vagy lejjebb. Lejjebb.
3: Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így a agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
1: figyelj, mi
3: az, amit látsz.
1: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
0: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézünk előre, nem tudjuk felfogni.
1: Állok, és nem tudom felfogni.
0: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
3: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélt.
0: Amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira megrázott benneteket, vagy miért?
3: Figyelj, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy itt tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
0: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
3: De, ez abszolút Makó környéke
0: volt. Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
3: Nem, Balázs, nem azért, azt nem, tehát, hogy na, ezt igen, ez többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
3: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus, még ez volt.
2: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
3: Nem.
2: Ez sem.
3: Nem.
1: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
3: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
0: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
3: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz. Ezt el is tudjuk.
1: Nekem fogadni. Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így
2: figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtott
3: zornát? Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, azt magadat. Azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, az senki.
0: Azt többen nem tudják hova tenni.
1: Ezért azt mentek megnézni.
3: Igen, és ha még erre jönnek az ufók, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
0: Te és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt.
3: Ő Így teljesen, tehát abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
0: Ott jött rá, hogy fel akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemások, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, az segbe rúgta.
2: Gábor, én ufót láttam. Itt a
3: végén. Még egy évet marad.
0: Még egy évet aláírok.
1: Azt írják a hallgatók, hogy nabosok voltak.
3: Csak az elvizet adott.
0: Igen. Nem lett az USB-kábe bedugva, hajtátok, és az tükröződött a szélvédőként?
3: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Figyelj, ezt most bárki lehet ezen nevetni, mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
0: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
1: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Deniz? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
3: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk
2: valamit. Akkor megmutatjuk neked, mi az igazság.
1: Valami azért most már legyen már valami, csak a Lacival.
0: Jó vagy egyébként, minden oké?
3: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
0: Minden király, abszolút. Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél.
1: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
3: Kitelepedésen vagytok, na.
0: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk, jó?
3: Gyerekek, áradjon.
0: Hülye vagy, már véget érted.
2: Már most hova kampányolsz? Erről már lecsúsztál.
3: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel fekszem.
0: Remékedsz egy kétszéges buliba, vagy mi van?
3: Nem, az amúgy is jött.
1: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
3: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségbe úgy van.
2: Intézzük.
1: Akarintigyűrű közeledik a lakásod felé.
3: Egy csádira vagyok.
0: Hát valami esélyegyenlőségibe azért nem lenné rossz.
1: Humorügyi minisztérium.
0: Humorügyi minisztérium és esélyegyenlőségibe ott valóban.
3: Vagyok rá.
0: Igen.
3: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
0: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szója.
2: Vagy ilyen számlás vagy?
3: Hát az attól függ. De lehetek amúgy.
2: A muszáj, akkor igen.
0: A körútú gyroszosok szakszervezetének
3: elnöke. Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de még jó, hogy mindig ezzel is.
1: Deniz, el tudom
3: nekem mondani. Te mindig jó szórakozol rajta, Balázs.
0: Én imádom.
1: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
3: 10 éve ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt úgy sokat.
0: Nem, abszolút.
1: Egy olyan emberrel beszélgetsz, Deniz, akinek egy, hogy szólt, egy török közül van megkötve az öve.
0: Igen, így van.
1: Jó, tehát, hogy csak tudjátok, kivel van dolgok.
0: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai török közülnek kivettem a köntösből kivettem
2: Deniz,
0: a törmet.
2: Ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
1: Ahhoz nem
3: kell
0: igen.
3: De hát ez normális, gyerekek, hát melyikünk nem ilyen, nem? Hát
1: persze. Nekem ez a szeretet nyelvem.
0: Jól van, Deniz, csókoltatunk, vigyázz magadra, akkor ölelünk.
3: Puszi nektek, gyerekek.
0: Puszi. Csáu, csáu.
3: Banán párlat, szevasztok.
0: Szemét. Csáu.
2: De ingyen nem nyilatkozik az UFO-ról.
0: Imádom, bárkor benne nézd, Deniz, elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banán párlatot. Tehát, hogy azért ez...
1: Figyelj, azért
0: Deniz, Deniz hozza a promóciót. Emma kezdte, tudja, hogy mit kell mondani.
1: Nagyon helyes, menjetek, nézzétek meg Deniszt.
0: Na jól van.
2: Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
0: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy erős izgalmi állapotban került. Igen?
1: Most már nyugodjatok meg, így gyerekek.
0: Nem, hát azt akar jelölni, hogy Master Good Weasley, csak a Weasley-t úgy jelölt, hogy te érsz, hogy
1: Úristen.
2: Na most ezek után akarunk Weasley-t tettél.
0: Ilyen infantilistában dolgozok.
1: Én átállok az NMHH-hoz. Én fogom írni a büntetéseket. Itt a helyszínen bírságot kapsz, Laci.
0: Ő írja a büntetéseket, merevedő kék melbimbókkal stand-upol, csak mondom, úgyhogy...
1: Én!
0: Nagy ajkak szemére majd a kis merevedő kék melbimbók vannak a stand-upjában.
1: Nagy Lila Harry-ről, és akkor sem ez
0: volt. Ja, bocsánat, az erre, ne arra úgy. De van valami melbimbós poénod is.
1: Deniz, itt vagy?
2: Menj ki!
1: Érted, tudnál jönni?
0: Ki tudnál egy
1: beszélni? Gyere, értem, Deniz.
0: Feri, mit szólnál egy jó Master Good játékhoz?
2: Te! Megőrülnék érte. Én innen megnézem most.
0: Csináljam meg én.
2: Megyünk. Csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak. Jó. Óriási csatában.
0: Egy a lényeg, Eszter, ne mozdulj.
1: Én nem megyek ki. Én itt ülök a pulóverben.
0: Jó. Nincs pulóver, tudod, a gyerekek. Megfázik.
2: Ideg is van.
0: Megfázik a gyermek.
2: Na közben mondom az óriási felfedezést, hogy...
0: Megyek utánad közben. Mondd a felfedezést.
2: Csak itt egy pillanatra.

0: És három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
1: Szia Lackó, hogy vagy?
2: Köszönöm, nagyon jól, köszönöm.
1: Éhes vagy, Lackó?
2: Nem kimondottam, de nem szokott akadály lenni.
1: Szóval... Minden szokott akadály, milyen 30 virsét vacsorázol, hogy mi azért nem szokott akadály lenni, ez egy megszokott adag nálad, Laci?
2: Kicsi a tálca, meg kevés sajt a virsé, de nem rossz kis...
1: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Igen, azért az biztos. Hiszem,
2: igen. Engem csak a Master Good érdekel.
0: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman Mikihez hasonlított, az Eszter.
1: Egy Village People hasonmáshoz.
3: Nem, azt mondtam, egy Beethoven-Tokyo Hotel keverék.
2: Mindenki.
1: Igen, Beethoven és Tokyo Hotel keverék vagy Ricsikém. Honnan jöttél?
4: Hajdúszoboszló.
0: Hajdúszoboszló. Az ország másik vége.
1: Mit csinálsz itt, Ricsi?
4: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
1: Ja, azok az néha az jól jön. Jó, de itt dolgozol? Vagy itt élsz?
4: Itt élek 12 éve, aha. És Hajdúszoboszlóban találtam meg a páromat. Ingázok, figyelj, a Telepföldön én is.
1: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
4: heti
1: szex.
4: Kétszer?
1: Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos szuper, dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
5: Köszönöm, jól.
1: Ja, te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem, látom.
5: Én is.
1: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlóról vagy.
5: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
0: Előtte?
5: Előtte Balaton.
1: Tényleg?
0: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
1: Ausztria?
0: Vagy csaj.
1: Igen. Ausztria, mi?
5: Igen, Ausztria.
1: Milyenek az osztrák csajok, jók?
5: Nem tudom.
1: Meleg vagy.
0: De itt a felesége.
1: Ja, de jaj, most azért van feleséged. Ha
5: itt a család is eljött elkísért támogatni.
1: Igen? Szóval... Nem is igen. Nézed akkor az osztrák lányok. Egyébként nem olyan jók, olyan furák egy kicsit.
5: Nem, igen. Nem tudtam.
1: Ezt a papucsot nem tudom, fogalmam is barát, de kérdezjenek itt a családok. Nem is nézek senkire.
0: Hát aki osztrák csajjal mi találkoztunk az elmúlt 3 napban, az mind magyar volt.
1: Igen.
0: Tényleg bármelyik kávézóban mindenütt ez volt. Igen. Na, gyerekek, akkor hát nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
3: De stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor két pofára, egy pofára?
0: Nem, de ezért vagy itt, hogy föltedd a kérdésemet.
1: Onnan a meleg üvegstúdióban. Mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
6: Izzadok.
1: Jó, ott benn? Nagyon jól érzed magad?
6: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
3: Azt szeretném kérdezni ott a válik mellett, hogy...
1: Itt vagyunk, figyelünk.
3: Először gőzölnek a virslik, vagy már nem gőzölnek?
1: Gőzölnek. Gőzölnek a virslik, igen.
3: Jó, azt kérdezem, hogy így marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
0: Laci, ezt érted a kérdést?
3: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
2: Nem tudom. Átadom magam az érzésnek, és nyomjuk.
1: Ez jó, átadom magam az érzésnek.
3: Én ezzel tudok
0: menni. És csak a Master Good.
2: Ja, így van. De taktika az nincs.
1: Te beépíted ember vagy, Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
4: Minimum 3.
0: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
1: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké. Ki tudja, mivel gondolkozol, érted, Ricsi? Messziről jöttél, hát bármivel.
3: Én Ricsinek szurkolok.
1: Ricsi nagyon keménybe van. Így.
0: Valamelyik kötök volt már ilyen evő versenyen?
1: Soha?
0: Laci, te se?
1: Hát nem, akkor nézzük meg, hogy mire mentek
2: egymást. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
1: Jó van, Laci. Egy arszpolitikára is. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
0: Ja, ugye az? Mehetünk?
2: Mehetünk.
0: Jó.
1: Oké, na. Akkor 3-2-1 óra indul.
0: Ajj, ez az, Laci.
1: Na, ez evőverseny. Ez evőverseny.
0: Ez igen. Nagyon szép, azért ne fulladjatok. Meg gyerekek, Ricsi egy 3-ot betolt.
1: Abból 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek Szabi egyesével megy.
0: Igen, de Ricsi... nagy tempóval nyomja. Igen,
1: Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.
0: Lacikám csillagom, fuldok szépen így jár rá valamit.
1: Szól a helybik féle műfogás, megcsempeket hátulról, ha félre nyert. Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok érted szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
2: Az a Sopron!
0: Azt mondja, hogy a
1: hajrá Sopron. Ez nagyon félreérthető volt. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus, várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűz.
0: Laciék csendesen nyomják.
1: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
3: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszonyra, no, börtönre gondolsz?
0: Azt mondja, hogy jól. Igen.
1: Szabikám, hogy érzed magad?
5: Egyre jobban.
0: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
1: Anafilaxiás egyéb... sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a virsére.
0: Szabi az egyébként is van, vagy csak most?
1: Igen, igen. Fázol.
0: Fázol?
1: Fázol. Mondjad, Ricsi, tessék?
0: Banánsó.
1: Banánsó.
3: Az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
2: Annó 2005-ben.
1: Mi történt?
4: Nagyon nagy arsz voltál.
1: Voltál Balázs Showban?
3: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy olyan hangja. Én nem látom a videót, csak azt mondom...

0: milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóban? Mi volt a téma?
1: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval a rádió hallgatókra is gondolni kell.
2: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
0: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
3: Mostanak múlt.
0: Legszürelisebb játék. Vagy. Nagyon jók vagytok, gyerekek.
1: Plusz pont annak, aki Elinek nem most múlik pontosan.
0: Igen, elszavarom a magyar verset.
2: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
0: Hol vagy?
2: Hol vagy? Te vagy az?
4: Vagyok, igen. Hajrá, Szabi!
0: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit látjátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
3: Minden oké. Okay.
0: Minden oké? Okay? Mm-hmm. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
2: így
0: időben?
2: Van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt.
0: Igen.
2: De Laci meg Szabi meg fej-fej mellett halad.
0: Igen, hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
3: Nem.
2: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
0: Így van.
2: Még 15 másodperc, most mit? Húzzatok
1: egy
2: bele.
1: Ember versus állatot is, tudod?
0: Jó, holnap
1: egy nagyon éhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
0: Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy embert. Legyen egy szombathelyen.
2: 4, 3, 2,
0: így, Laci is, meg vagyunk.
2: És itt a vége. Kezeket föl.
0: Azt a minden.
2: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
0: Gyerekek.
2: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
0: Bárki, gyere, nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakozott ez a játék. Nézd, Laci, nézd, Laci, mondani akartál valamit, nem mondani akartál, amit Laci? Egészségedre. Mondom, Laci a legjobb szereplő. Laci nagyon jó, kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
2: A legjobb beszélő különdíját Ricsi kapja meg. Nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel.
0: Laci behozta.
2: Laci húzta be, gyerekek. Laci. Ő megmondta, hogy egy zabagép.
1: Nagyon hány darab ment el Laciba?
0: Hát, várjál, mert Ricsi óvni akar. Mondja, Ricsi kér.
3: Sajnálom, Eszter.
1: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
2: Most már nekem egy senki nagy.
0: Igen, ennyi volt.
1: Ennyi
2: figyelj,
1: volt
2: 18
1: Ricsi.
2: Darab, Laci, 18 darab virslit evett meg.
1: 18 darab
2: 18, és akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami jó? Ilyesmi.
1: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
3: Nem, kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén állnak alá meg lesz annyi, és a végén az összes, de... A csalódás kell eredmény, ne azt kell, hogy mondjam.
0: Azért ezt ne szomorkodjunk azért annyira.
3: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
2: Ja, ránéztél Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
0: Korrekt.
3: Méltó ellenfél voltál, Laci.
0: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
2: 100 ezer
0: Laci,
2: forint.
0: 100 ezer forint. Azt a mindenit neki.
3: Köszönöm szépen.
0: Mi lesz a sorsa?
2: Vizslit veszel?
3: Master Gurd
0: is. Ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
3: Ha az épülésben vagyok éppen.
0: Építkezel?
3: Hát felújítás.
0: Felújításban.
3: Megbeszállja bőven.
0: Hogy akkor jó helyre megy.
1: Egy virsli akváriumot fel tudunk még ajánlani.
0: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi játékot. Köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Ciao, ciao.
2: Mit csináltál Balázs showban?
0: Na tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
5: Balázsó, az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
0: engem.
5: A címe.
0: Ja.
5: Az adásodnak ez volt a címe.
0: Ja, és bejöttél, mert ott szakított éppen valakivel?
5: Nem.
0: Nem? Ja, csak értük,
5: volt,
0: hogy mondd el.
5: Siker volt.
0: Pénzt fizettünk?
5: Na.
2: Gyerekek, mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit adtak?
0: Nyugodtan mondhatod.
2: 3000.
0: Nem, ilyen 5-10 000 forintok voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad.
5: Én kifejezetten 2005-ben 10 000 forintot kaptam, az akkori hölgy az 20 000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50.
0: A rohadt életben kirabolták az RTL-t, basszus. Lebomoltak róluk egy kilót, hallod?
1: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
0: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, van srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk, igen, megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
12: Álláshirdetés ingyen?
11: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
13: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többféle Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
14: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
16: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
17: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
18: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
19: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
18: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
19: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
18: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
19: www.citytaxi.hu.
20: Otthon start program feltételeinek megfelelő lakások a 13. kerületben. Megérkezett a Virágpiac lakópark. Modern otthonok egy gyorsan fejlődő városrészben. Élhető zöld környezet, okosan tervezett terek és egy hely, ahol valóban új fejezet kezdődhet. Fedezd fel a részleteket a buyerproperty.com oldalon, és találd meg nálunk álmaid otthonát. Virágpiac lakópark, új életre hangolva.
3: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
21: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347 1000. opelduna.hu.
22: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Online Radio Show on Radio 1. Radio 1. Clickelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggeltől 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve én reggelt mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
2: Bizony.
1: Na, ezt bogózt ki az én, így hogy összetettem?
2: Ezt tedd össze.
1: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferkó? Betört a napboltban, biztos, hogy...
3: Nem, bemaradtam a ízébe a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
4: Igen. És tartom, tehát,
3: igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
1: Jó,
3: ajtaja.
1: De ne tűnődj vele fel. Jó, de... Nyugodtan, szépen meditáljál.
3: Ne, itt vagyok.
4: Lehet, a maradék vizslivel.
1: Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott.
3: Figyelj,
4: tehát micsoda?
1: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
4: Üldözték
1: folyamatosan, ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut, teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte, teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
3: Nem lehet.
1: Hogy lehet azt lefutni?
3: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
1: Hogy? Az igen.
4: Állítólag egy Facebook komment után kezdett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem jött.
1: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
3: Sri Csimnoj,
1: így van. És hát ugye mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, folyamatosan váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122 ki a kocsival is sok. Bringával lehetetlen. Autóval is elmacskásod, elfáradsz. De 122 kilométer.
3: Alszol közben? Vagy mi?
1: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér.
4: Mikor uzsonnázol?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, meg a reggeli.
1: Az uzsonna, ha elmarad.
3: És a 10 órai, akkor nem futunk
4: hogy
3: tovább.
4: Hogy olvasod a híreket
1: el? Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, itt vagyok.
1: Ciao Gábor, hello.
4: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
5: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
1: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban naponta?
5: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
4: Mi a baj, Gábor?
1: Igen, ezt
4: hova
1: mit csinálod?
4: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
5: Hát ez ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással. És ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
3: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le? Hány kilométerrel?
5: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
1: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
5: igen,
1: vezetett?
5: Igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
3: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg, Gábor!
1: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb? Tehát kifut a legtöbbet?
3: 10 napod van, ez alatt amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsd
1: össze. Le kell futni. Aha.
5: Így van, ez technikailag ez...
4: Nem?
5: Hát, ugye, bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törülközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így
1: a lábújkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető, simán leesik a lábújköröm, nem?
5: Hát kérlek szépen, még így maradt három körmök, úgyhogy...
1: Három körmök maradt.
4: De azt miért veszik le induláskor? Hogy azt még ott a startnál le kell adni őket, aztán hadd szóljon.
1: Tehát tulajdonképpen 7 körmöd leesett. Azt a mindenségét neki.
5: Ez... Hát igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
4: Mit érsz meg lelkileg?
5: Az túl sok.
4: Bocsáss meg. Igen?
5: Lelkileg? Hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, a napi 10.000 kalória fölött be kell.
4: Figyelek, igen.
3: Most már ilyen jegyzetel az Eszternek.
1: Komolyabb uzsonna.
4: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell hezdődni?
3: 10.000
1: kalória.
5: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlyt, elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember most sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
5: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, meg iszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi hallucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik a valóság a hallucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
5: Igen.
1: Atya Isten.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
5: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 méteres körön.
1: Körbe.
5: Igen. Ez egy parkban van.
4: Ez most nem mondod komolyan. Én azt hittem, hogy elindultatok bele a világba, és
1: aztán kettő eltűnt, egy repülővel már
3: volt, elütöttek.
5: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, egy tök monoton, zárt pályán körbe.
5: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugyebár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontrollált vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell lenni, kell bármi. De hát jó, ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisok, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét.
4: Ez nagyon durva.
1: Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométerben időben, tehát mondjuk 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát mennyi a súlyvesztésed, mondjuk a 10 nap alatt?
5: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első két nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül az utolsó igen. Másfél óra alvás. A többi az mind futás?
5: A futás meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugyebár tele van vízfolyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipő is, de a dropja, a talp az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem úgy, hogy a cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zoknét, szóval így az ilyen
4: járműtis dolgokat.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát az a táv, ez nagyjából, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, ez nagyjából egy hónap alatt ennyit meg.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül.
1: 1560 kör.
3: És hát nem őrülsz meg?
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
4: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pályaszélén, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát, hogy valószínűleg ő is futott.
4: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát, ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az elsőt? Akkor te lekörözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál mellette.
5: Hát, lekörözöm, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem azt segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogás lehet rajta találni. Úgyhogy,
4: de szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csosszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfűzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
5: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, a következők nagyarról már kicsit visszalasítasz. Igen. A tempód az mit kérdezi egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
5: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per
5: tehát
1: kilométer,
5: aha. Berövidül a lépés hossza eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag körülbelül. Hogy napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózás egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt hogy mondta, nem... hogy olyat nem csinálom, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon gratulálunk.
4: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban? Hogy a Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
5: Hát itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszer más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervezői csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk tiszta szívből, le a kalappal.
4: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
4: Tehát ki tudja még, igen, mi fog itt
1: hol kerülsz elő. Igen. Hogy hova fogsz még.
4: A minisztériumban még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen. Ő egészen igen. Biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat hallva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk. Igen, vigyázz sok szerencsét a következő, ezt úgy is tudósítunk majd róla.
4: Furkolunk neked, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Na, köszönjük szépen, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta, érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin, úgyhogy tekerhetsz, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Megőrülsz.
4: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs nagy dumcsi azért.
4: De én azért feltenném az életemet, hogy... Nem fog sikerülni.
3: Rombolsz.
4: Igen. Csak ezért elmegyek, csak itt tízingelni. Tudod, itt 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10 000 kalória azért le a kalappal, nem?
4: 10 000 kalória.
3: Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10 000 kalóriát bevinni nem az nagy 20.
4: Az 20 darab Big Mac.
3: De
4: ne kérdezzük, miért tudom.
3: Oké.
1: Okay, ez valószínűleg proteinsékek, turmixok.
3: Az a baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem. Tehát ezek mindenféle gélek, protein turmixok, fehérje, szeletek.
4: Szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Beöntik. Egy töltsére beöntik a szájába.
4: Igen, a szájába, aztán cső. Ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögnek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
4: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
4: És utána kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes ízlet.
1: Visszafossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
4: De azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok a győri csajokra.
4: A győri csajok azok
3: nem
4: konkrétan...
3: voltak jók.
4: Nem.
3: Már jó, nagyon jó.
1: De várjál, nem a takarításban, a hérában jók voltak. Az evőversenyt csináltak
4: rosszul. Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
4: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hírát is játszunk, úgyhogy itt egészen
4: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát mint az állatok, itt úgy kell viselkedni.
3: Igen. Ahogy az Eszter.
1: Hogy mondtad? Kompatibilisek legyetek, így van, igen. Ja. Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan, este 7 óra van már, és még ilyen világos van, te jó Isten.
4: És ébren vagy, papa?
1: Igen, és még nem vettem a vízhajtómat, ilyen rajtad, mit történik itt?
4: Igen. Zakatod a szívem.
1: Igen, na jövünk mindjárt, 2 perc van, 7 óra, folytatjuk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: egy születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200.

0: te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
2: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
5: Mit csináljak? Minden évben lepattogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Nem lehet elfelejteni 3 betű. Nem pop.
10: GTI. 50 éve zenefüleinknek.
11: Találkozzunk a jubileumi Volkswagen Golf GTI Roadshow-n. Próbálja ki ön is az új Golf GTI Edition 50 modellt Volkswagen márka kereskedésünkben május 15-től 6 napig. Óbudai Autójavító Kft. Budapest. GTI. 3 betű, ami 50 éve teszi élménnyé az autózást.
12: Volkswagen.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
14: Hiszünk a különlegesben! Manzetti! Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia! Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka! Helyben igazítással! Öltönyök háza!
15: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
16: familypark.at.
17: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
18: Szeretnél egy Hyundai SUV-t, ami tényleg mindenre kész? Ami rengeteg modern extrával, intelligens megoldásokkal és kifinomult kényelmi funkciókkal felszerelt? Mindezt olyan árért, ami most igazán üt? Hyundai Kona már 7.999.000 forinttól, Tucson 9.999.000 forinttól kapható az Autópalasz Dél-Pestnél. És mi a legjobb hír? Azonnal elérhetőek nálunk. Hyundai SUV-k. Bárhol, bármikor. www.autopalaszdelpest.hu.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: A debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen? Munkát, kenyeret. Esztert is elhoztam nektek. Esztert is elhoztam. És kisütött a nap. Látjátok?
2: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzuk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet, egyszer az van, hogy sok...
1: Bolond széfú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi ültökélünk itt be, néha kimegyünk, de a gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd, a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyünk. Látod, már múlik el a rócsú, és azonnak
1: is
0: tudom.
1: Menni. Itt már ebben a napsütés már
2: én már napozom vagyok. Is.
0: Akarjátok Esztert?
2: Akarjátok, hogy jöjjön egy kicsit?
1: Akarjátok?
2: Egy csomó csaj jelentkezett, hogy akar.
1: Jövök ki. Így de elugjátok, csak nagyon fontos anyai teendőimet intéztem telefonon. Azért volt az aggódó arckifejezésem.
0: Igen, nagyon fontos volt, ezt én is hallottam.
2: Rendel.
0: Két új táska, egy kabát és egy új cipő.
1: Vegyetek meg középár
0: folyamot. Futárszolgálattal kellett intézni, hogy visszavegyek a gyereknek azt az ajándékot, amit kapott, hogy az anyja
1: nincs otthon. Nevetgéltek, majd aztán meglátjuk, hogy
0: na de, vége. Itt van a debreceni hallgatónk, aki megérkezett, megjöttem közben, azt írta. Na de várj!
2: Hol vagy?
0: Te vagy ott hátul, aki Debrecenből jöttél? Tényleg? Ne,
2: hol van?
0: Várjál, oda az? érkezik, várjál.
2: Gyere már ide.
0: Lecsekkoljuk.
1: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
0: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
3: 700, jön az egész.
0: Nem mondd be, mert nem mondd az egész. 950. 950, tényleg ő az.
2: Ő az a debreceni fiú.
0: De mit, hülye vagy? Mit csinálsz itt Debrecenből?
3: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába.
1: Már
3: 4 éve járok ki, Debrecenből vonatozok ide. Innen ki Ausztria, vissza minden héten.
0: Ne csinálj, tehát Debrecenből jössz hétvégén, fölvonatozok.
3: Hát szerdán általában.
0: Szerdán ide Sopronba, innen kimész melózni.
3: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
0: És visszamész Debrecenbe.
1: De milyen munkahely ez?
2: Hát focista most mondta el, te focista vagy?
3: Meg még futárkodom, csomagfutár.
2: És ott ki milyen csapatban vagy kint?
3: Amatőr, alacsony.
2: De fizetnek érte?
3: Persze.
2: Na most egy amatőr csapatban focizol Osztrákiába, és hát, van fizud.
0: Hát az menő. Jó,
1: te egy példakép
0: persze.
1: Vagy.
0: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
3: De csak 2 nap max, vagy 3.
0: Aha. Az nagyon menő.
1: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap? Hát simán, az edzések mellett, simán a srácoknak?
0: Simán. Hát, ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-nak dolgoznia kellene, nem focizni.
3: Hát az a pénz az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
0: Az biztos. Na de majd most
2: meglátjuk. Lecsó egy ilyen amatőr focistának. Be a tiédet mondd a kollégáit.
3: Nem tudom.
0: Ez körülbelül milyen
1: szintű?
2: 3000?
3: Tudom, én évente... 8-10-12 ezer
0: euró.
2: Hát azért nem rossz, hogy 12 ezer euróért elfocizgattok. Hát
3: az már most a teteje, kicsit ott is.
0: Aha.
1: Tehát az már kapus fizetés.
0: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész, most kiindulsz ki.
3: Innen megyek, igen.
0: Ah, és mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz közben.
3: Csomagfutár vagyok.
0: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
2: Mit ígértél az asszonynak?
3: Hát az asszony most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a 2 gyerekkel, aztán... Ja.
0: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. 2 gyerek az asszony, ott van a Debrecenben, kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
3: Az biztos, hogy keménynek itt, hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
0: Aha. Jó, aztán... hát ez figyelj, valamit valamiért közben, viszont eltartod a családot,
3: hát
0: nem?
3: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
0: Mert amikor orkos. Ott vagy, akkor koncentráltan ott vagy.
3: Akkor ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telib, aztán elmegyek játszótérre, minden.
1: Gyerekekkel vagy? Eljön otthonról, akkor meg a gyerekek. Na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért kicsit üljünk itt le azért, na.
0: Na, az menő, jól van. Hát akkor köszi, hogy még hozzánk is beugrottál. Hát, nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
1: Kár, hogy a vízlevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
2: Hogy eszik egy igazi focista?
1: Igen.
2: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
3: Már aki, de én például figyelek. Na,
2: ezt mondom, na, látszik rajta.
1: Hány gram fehérje van egy vízliben? Ezt kérdezem tőle, Feri. Ezt neked kell vágni.
2: Amennyit beleraknak.
1: Jó, haladjunk.
0: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
2: Puszi Nóri, köszönjük szépen. Köszönjük. De most már meleg van, visszajöhetsz. Igen. Kivéve, hogy Győrben lakik.
1: Igen.
0: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak. Úgyhogy
2: most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak.
0: Rákóczi Ferenc.
2: Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
0: Ja. Milyen barátságos, hogy jöjjön a takarítós játék.
2: Igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
1: Kicsit olyanak ezek a monológok, mint a nézném a Família Kft-t. Nem, hogy még mindig van az a... Hogy hitták azt a fickot benne az öreg
2: urat? Igen, Bőn bácsi, nem?
0: Bőn bácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
1: Nem, de a Família Kft.
2: És miről beszéltél? Csak nem, Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
0: Família Kft-ben az öreg az őszhajú, tudod, mert meg nem mondom.
1: A vén mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
0: Nem tudom, mi volt a neve.
2: Figyelj csak, és az van gyerekek, hogy azért nem szarral gurigázunk, hogy szoktuk volt mondani, mert igen, új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
0: A vászonra gondolsz?
2: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, a, amire, amit összekenünk most a Lacival.
1: Óra díjban vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
2: Lacinak, gyerekek, aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most két gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába tejszínabot, ne, ezt is megszólod majd, Eszter.
1: Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
0: Így tehát van. Igen.
1: Engedjük ezt el.
0: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hogy válta valaki tegnap nem hallotta, hogy van két lemosható vászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, amin most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
2: Igen, két lefestett táblát. Azzal Laci barátommal egy megosztottuk a munkát. Ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől hátul. Úgyhogy így néz ki a Lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk, Dia, hello!
4: Hello, szia!
2: Hogy állsz a takarításhoz?
4: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
2: Igen? Nagyon aranyos.
0: Milyen jó arc a gyerek.
2: Ugye? Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
4: Nekem való, igen.
2: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
5: Kicsit izgulok.
2: De ne haragudj, mitől?
5: Nem tudom, végül is a véremben van.
2: Véred
0: a takarítás, hogy mi van a véredben?
2: A takarítás van a vérében. Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
5: Igen, köszönöm.
2: Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Szóval elkészültünk a két táblával, hát szerintem pontosan tökéletesen ugyanúgy mocskoltuk össze a két lemosható, csodálatos hérával lefestett táblánkat. Úgyhogy a jányok fölkészültek, Dia és Niki, az a lényeg, hogy oda mentek, mártotok, és aztán mint az állat elkezdtek takarítani. Akik ott állnak, csak szólok, hogy rosszul jártok, mert a lányok elkezdik ezt a mozdulatot, itt minden tiszta mocsok lesz. 3, 2, 1, tessék! Na, elindult a játék, valóban, hát eddig csak a szétkenésig jutottunk el, de nem olyan rossz egyébként, előbb-utóbb lesz majd valami. Én mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a vérében.
1: Már fröcskölnek,
2: ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
0: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
2: Igen.
0: Már hogy tök
1: ilyet vettem.
0: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek. Na, ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennel kell kikenni.
1: Ebben majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszem, kipróbálnám.
0: Igen, odaadod a lányodnak.
1: Nálunk az van, 90 centig minden úgy néz ki, mint hogyha ilyen tazmányi
2: örökbe itt a vége. Megállunk, mert megvan a dolog, köszönjük szépen, dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
0: Igen, Dia csak a családja.
2: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb?
1: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
2: Hát nem, nincs fejfej mellett.
1: Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és nézze maga. Jó, igen, értem.
2: Ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó, jó jön építkezéshez.
0: Igen, ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük
1: szépen. Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózásra fogjuk eldönteni, hogy megjöttök nyert, mert fejfej mellett
2: haladunk. És téged kell lebirkózni.
1: És velem kell szembeszállni.
2: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
0: Őrület!
2: Gratulálunk! Őrület lesz!
0: Kezicsajok.
2: Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
5: Jól emlékszel.
2: Igen? Ja, az, ő azt mondja, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyosan.
5: Van. Nem tudom, nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Jó. Ez jó, jó helyre megy.
2: Meg vagyunk. Mi van, már megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci. Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
5: Egy vigaszdi valami.
0: Vigaszdi?
2: Igen, van vigaszdi.
0: Bejöhetsz ide melegedni az üveg stúdióban.
2: Bevehetsz meleged, és kapsz két puszit a Balázstól.
0: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jó van, na. És akkor az utcsó játék, ugye, ami még...
2: Hát
0: még,
2: az én főnököm azt mondta, a Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
0: Persze.
2: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, őt kell, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfűvünk, és ahogy kértétek, ahogy kívántátok, van egy-egy nő a csapatban. Jó?
0: Ez ugye igen, a görgős játék, igen. Amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
2: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
0: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
2: És jobb oda benne. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
5: Igen, ő a férjem.
2: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni, és ki csavar. Azt mondta Kármen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
6: Igen, már mondtak.
2: Aha,
0: Csabi, benned milyen lelkes,
2: is van, benned is
0: Csabi,
2: van lendület.
0: Csabi, ma mi szóda lendület? Igen, elmondták. Hát,
2: elmondták, hát nem tudom, hogy kell csinálni. Tehát Kármen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Kármen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni.
0: Te kérdezzenek Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Mit, Csabi, mitől vagy így feldobva?
6: Semmiért.
0: Oh, yeah. De érzeztem, hogy meg semmiért. Kell kérdezni.
1: Kármen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
2: Igen. Milyen mindig ilyen lelkes a hapsit?
0: Izzó lehet.
5: Nagyjából.
0: Izzó lehet vele egy pár kapcsolatban létezni. Impulzív személyiség. Semmiért nem vagyok lelkes. Lehengerlő a személyiség.
2: Csabi, te akartad ezt a játékot, vagy belekényszerítettek?
6: Én akartam.
2: Ahogy de ráadásul ő is akarta. Csabi akarta.
1: Zavarban van, most azért ilyen, mert most koncentrál a tekerésre.
0: Igen. Jó, bonyolult a játék, kell
2: koncentrálni. Itt a másik párunk, Luca és Kica.
7: Igen. Szia, Feri. Sziasztok.
2: Ezt magyarázd meg, légy szíves, ezt a Kicát.
7: Gyerekkorom óta engem így hívnak. Krisztián a nevem egyébként, de senki nem hív úgy, úgyhogy érdekes. Nem is figyelek rá, nem is hallgatok.
2: Jaj, a Krisztián nem is érdekel, a Kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a Kicát csavarod be?
5: Kicát csavarom be.
2: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
0: Mi nagyon várjuk, indítsd el. Guruljanak.
2: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, fekszik, azt már oda lehet feküdni. Próba

0: Maradj még benn, most mász ki, kica, ha ki tudsz.
1: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
2: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
0: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit látom, figyeltek.
1: Látjuk,
0: csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van, mint a játékra.
1: Nézzünk.
0: Luca, Isten ilyen csináltad. Gratulál.
3: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan, ahogyan toltam a kicát, valahogyan így összegabajodtunk, és a lábammal nem tudtam.
0: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
3: Igen, megvan.
4: Nem kell magyarázkodni, megnyertük.
1: Kész. Ennyi, ez a beszél.
0: Így van, a bajnoknak nem kell mit csinálni.
2: Én is mindig ezt csinálom.
3: Egyébként már kiválasztottuk a vinépadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
0: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
4: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jól fog jönni.
0: Na, még lakást is vettek. Hát soproniak, tudod
1: azért. Persze, lakást vesznek, játékot nyernek, csókosok biztos azért lettek kiválasztva. És össze is költöztetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
3: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a kica nálam van, és ő vett egy lakást.
0: És már rohadtul szereti, ha elköltözne.
1: Nem,
3: és most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
1: Nagyon menő, hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek, sok boldogságot.
4: Köszönjük szépen.
1: Ügyesek voltatok.
0: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
1: Ők a lelkesség? Ők
0: igen,
1: a
0: lelkesség, hazamentek.
1: Menjetek az anyádokba, nem jöttük semmi. Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
0: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
5: Az elején.
1: Amikor beneveztünk.
0: Igen, amikor ez eszükbe jutott.
2: A születésem könnyedén
5: történt.
0: Másik oldalra átment, igen, és akkor a kicáikat nem akartad elgázolni.
5: A végén sikerült.
0: Egy kicsit sikerült. Kármen, azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem volt.
1: Ügyesek voltatok, nektek nagyon is köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
0: Körülbelül egyébként ugyanaz a
2: ízéletű. Lacinak nincsenek rokona, ő egy laborban készült.
1: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokona.
2: De a kísérletnek a végeredménye.
1: Igen, de a srác címusa tényleg kicsit lacis volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem tudom, miért. Beneveztek a játékra minden. Igen.
2: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájöttem, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az elfogadás.
1: Nincs idegeskedés.
2: Semmi, figyelj.
1: Semmi.
2: Nem tudok, ki tud összeveszni Lacival.
0: Hát, hello, mi van vele?
4: Köszönöm szépen, jó vagyok.
0: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
4: Köszönöm Sopronba.
0: Honnan?
4: Hát Budapestről.
0: De és miért választottad Sopron?
4: Szerelmesedtem.
0: Szerelmes lett.
4: Ó, itt a drágám.
0: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
4: Nagyon megtaláltál.
0: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
4: Fonomat.
0: Egyébként a szemüvegedet add már kölcsön egy kicsit, légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó? És akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
1: Hoppácska! Na figyeljél, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri hasonmás verseny, de ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Fergo, azt mondom, hogy a 7 játékosát találtad meg.
4: Köszi szépen, Balázs!
0: Hoppá! Köszi szépen, Balázs!
1: A Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, ami persze egész héten él,
0: azt
1: szerintem az most abszolút vívő.
0: Eszter, gyere, légy szíves!
2: Várj, de most megpróbálok
0: melyikünkbe vagy jobban szerelmes?
2: Mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj, tehát nem. Aztán van benne valami más, várjál csak.
1: Nézzel. Jó, most belesétáltál a csapdába, csúnyán belesétáltál.
2: Össze tudnátok érinteni az arcotokat, hogy úgy, igen, és kicsit dörzsöd így.
0: Ez az.
1: Az a durva, hogy tényleg hasonlít.
2: A Viáros Pisti. Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
1: Igen.
4: Meg a Bozsányi Rafaelre.
1: Igen, abszolút.
0: Azt te vagy, gondolom.
1: Igen. Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
0: Meg add vissza a szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
3: Egy ajándékcsomagot.
0: A szemüvegét persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
4: Szépen Feriken.
2: Vannak ezek az emberek, hogy úgy beszélnek.
3: Bírom.
1: Én nagyon szeretem.
0: Mikor jöttetek össze, mennyi ideje?
3: Másfél éve.
0: Ja, hát akkor még az elején. elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Köszi. Akkor itt a heti nyertesünk.
1: Ciao, ciao. Mit kezdél el leszel? Mit mondtál?
2: Az, hogy van ez az embertípus, akivel olyan beszélgetni, hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
1: Ő az volt?
2: Ő az a típus, aki tudod így nulláról kezdi, de már olyan, mintha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
1: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri hasonló más versenyünk a hétfői győzteshez képest, ő abszolút.
2: Azt
1: tehát érzem,
2: hogy ezt lehet, hogy még én is le

0: tudom hozni.
1: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakulsz. Gyerekek, fél van, ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek, de először nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövő mindjárt.
0: Jó, túlmelegedett, nincs több tárhely.
1: Így van, 7:30 pontosan, jó, ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön Amerika után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
8: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyen, a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ezért ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt ne kamuzzál, nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ezt csak hát ez 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ez, ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggel. Aztán ránézek az orra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopronban, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, és most nem akarom a soproniek szívét fájlítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami.
3: Meg se
1: érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk, szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország másik oldalába, az hogy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a rócsónk vége, ott pedig a Kossuth téren leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy rócsó, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk.
1: Igen. És
2: gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztok, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljetek meg, hogy
2: Armageddon, szél, eső, hóvihar.
3: De nem ez meghozunk. Volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De ez akkor nagyon
3: most, kellett. Akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána.
3: Mi vagy, te valami fürdős?
2: Nem válogatok.
3: Tudsz rágni. Na,
1: haragjuk. Érülj, egy 60 évesen érte, még vannak fogaid. De most az méretes csapadékkal riogatnak. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten. Mondj
3: ki
1: hogy
3: még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, azt méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom. Ilyen nehéz ez a meteorológia? Vagy mellé nyúlnak? Vagy mi van ezekkel? De komolyan mondom.
3: Feri, van esély arra, hogy egyszerre Balázs, amikor végez minden karrierjének, hogy elmegy az RTL-hez a meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén, szervusztok, Sebestyéből ez vagyunk.
2: Sziasztok. És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint amit eddig csináltak. Északról sűrű,
3: csak méretes csapadék érkezik.
1: Ezek itt a sebestények. Most pedig elmondom az időjárást. Persze. Ezek itt a sebestények. Nézzük az időjárást először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak.
3: Szóval azért és ott megvan hozzá a frizurád, ezt tökre be lehet lőni.
1: Hát tudod, figyelj,
2: frizura kérdés.
3: Igen, tudod, amerikai hírbemondósa, tudod, mire gondolok.
2: Amit ilyen, olyan, mint a Lego bábukra, igen, így ráteszed.
3: Igen.
2: De szerintem azt úgy is csinálják, hogy vége a híradónak, leveszi a csávó, és az úgy áll. És
3: hogy
2: aztán másnap megint föl.
3: Hogy legyen vezeklés, legyen a tényeknél, és akkor minden héten más legyen egy hétig, tudod, a hírbemondó. Tehát aki bármit mellé beszélt, vagy rossz.
1: De most én vezekek a Gönc bűnei miatt.
2: Nem, a sajátjai miatt.
1: Meg a Marsi bűnei
3: sorolom,
1: miatt.
3: Tehát.
1: Üljenek ott mesztelenül 3 évig, és vezekeljenek. Minden este úgy induljon a tények, hogy valótlanul állítottuk. És ez menje 3 éven keresztül, akkor talán egálba tudnak jönni.
3: Engem még egy dolog érdekel, hogy most ugye minden elmentek, ugye megnézték a Karmelitát, hogy néz ki belül, de ez NMHH. Hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk elmenni.
3: Ott már mi fogunk körbe menni?
2: És körbe megyünk, és az, amire rámutatsz, a tied. Mert úgyis mi fizettük.
1: Ott van egy külön Balázsik szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Julinak is, nekem is, és meg van szurkálva. És
3: belőlem fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
1: Igen, te vagy egy babság. Te vagy egy óriási babság, és föl van egy számláló, ahol megfut az összeg folyamatosan, hogyha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi.
3: Az mi van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni a műsor után, megleszünk, srácok, megleszünk. A maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
1: Igen. Hallgattuk őket, megint gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
1: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
3: Milyen riffet szeretnétek?
1: Mivel akarsz elni? Passattal, Feliciával, vagy a RS Audival? RS Audi, jó van, na, akkor még egy
2: belefér.
3: Húzzunk fel egy palotát.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt, itt a Városháza téren. Jó, ezt többen mondta, hogy ezt
3: senki
1: nem mondja.
3: Senki nem megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki marad.
1: Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van, de holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Ú, az tényleg rohadt messze van, mi?
1: Hát, Sopron Szombathely nem olyan messzi, de hát nem
3: mennyi
1: várjuk el.
3: Innen?
1: Mennyi a Sopron Szombathely? Mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
1: Hát azért
3: nem
1: nagyobb.
3: Nem hiszem el, hogy Juli ezt elcsakiszta tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
1: Hát ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
3: Neki itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
1: Szombathelyen? Mit csinál a Juli Szombathelyen?
2: Mert van
3: ezt
2: valami
3: programja. Holnap kiderítetek, írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
1: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
3: Parázsoljárás.
1: Parázsoljárás.
3: Erre vannak most a vetközös fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
1: Igen, és követi őket. Igen, van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy Szombathelyen, amilyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap Szombathely. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a Szombathely helyszínre, és nem vagytok ennyire mazoisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
1: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó. Ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy a kitartás. Akkor csak, lett volna valami ajánlat.
3: Elhoztattad volna a fürdőköntöst, amit tudod, amit megfosztottál.
1: Az öven még ezt mindig figyelj, működik.
3: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy már szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
1: kerestek. Én megmutattam, figyelj, semmi szégyelni való, csak a köntösöm, a szállodai köntösöm.
2: Szerintem tök praktikus a csávó.
1: Szégyelnem kellene?
2: Nem.
1: Tudod, hogy himálózik a farka, mire kell kötni? Tehát, hogy egyszerűen nem tudom mit csinálni, egyszerűen az van, hogy valahogy meg
3: kell. Közele van az artériában.
1: Meg kell kötöm lasszóval, érted? Hát csapkos itt balra, jobbra.
2: Amikor az ez? A vadul?
1: Hát gondolom.
3: Amúgy nem beszélünk.
1: Ha már fürdőköntössel kell megkötöm, érted? De agyon csapná itt a Soproni akar.
3: Felidézi a tegnap esti játékot, ja, amit játszottunk az étteremben, vagy a bárban pontosan, erre emlékszel?
1: Igen, ez női szemek kiábránító, hogy egy pasinak egyáltalán egy helyett egy fürdőköpeny köntös van a nadrágjában, csak idéglenes, nem itt, nem vagyok teljesen.
2: Már kérdezem is.
1: De tényleg ez ciki, vagy ez?
0: Nagyon jó. Ide pont jó.
1: Sopronban? Ide jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
0: Kapuváról, ami Babót mellett van.
1: Hoppácska!
3: Van egy híres nótátok is, úgy tudom.
1: Kapuvári nóta? Igen, azt nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
0: Ő személyesen nem.
1: Ja, mert ott fesztiváloznak.
0: De a fesztiválon ott leszek.
1: Ez a Babóti fesztivál, gyerek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
3: Én rá fogok érni aznak, mert megérdemlik.
1: Menjünk le Babótra, már meghívtak egyébként, küldtek meghívót.
2: VIP-jegyünk van.
1: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock, érted? Tehát, hogy miből gazdálkodjak, Velhello, Beethoven, nem tudom, kik mennek, figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
3: Én akarom Babótot.
1: Babótot? Meg vagyunk hívva.
3: De akkor legyen külön sátrunk.
1: Jó.
2: Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
3: Lesz egy 8 fős kecsuánk, jól fogunk föllépni.
1: A Babóti fesztivál. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani. Fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron Fest, vagy egy volt fesztiválos line-up-val nagyjából.
2: Tehát kirúgja magát. Most még nem akkora, de...
3: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák.
1: nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak elköszönünk akkor tőletet, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget, széllel való viaskodást, tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a 2 percben, ami kim voltam.
2: Gáborkám, elégedett voltál a mai adással?
4: Te legalább nem esett az eső.
1: Holnap mi a terv, Gábor, jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
4: Visszamegyek Győrbe most este, igen? És akkor onnan lesz Szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunaujváros, csütörtök reggel, és Dunaujvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
2: Na, ez mondjuk egy reális döntés.
1: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
4: Persze, így van.
3: Én Dunaujvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
4: Persze, hát ez belefér.
3: Gábor, Rudis, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé.
2: Szerintem lehozza.
1: Igen.
4: Csukott szemmel bárhová találok.
1: Ezt eddiktál, itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk
3: egyet.
1: Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázz a nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a Szombathely helyszínünkön. Jó, drága Szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
2: Egy DJ.
1: Várjál, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
2: Regálili
1: játszik. Hát nem eszik hús, Regálili, igen.
3: Regálili.
1: Igen. És Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetet SMS-ben, az evőversenynek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Te nem lehet, hogy beépített ebben? Legküldte a vezetőség, fél, menj le, játszik Master Goodot. Mondd el annyiszor, amész, hogy tudod, meg Master út figyelt, aztán megeszik a srácok.
2: Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
1: Laci elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlátsopról, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap Szombathely főtér délután 5 óra.
2: Vigyázzatok magatokra,
1: köszönjük, puszi, szép estét mindenkinek, sziasztok, ciao.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpad.

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett!
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
15: One. Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
17: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
18: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
17: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
18: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
17: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
18: www.citytaxi.hu.
19: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
20: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Te
4: szervez újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNGO-val.
21: Készen állsz? Vár az Opel Duna! Új Opel modellek 5.990.000 forinttól, akár fix 2,99% THM-mel, 8 év garanciával és ajándékszervizzel. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: DJ-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy kedvestes indul a diszkosi trédi.

Kétozi hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is. Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vini coverével indul a Discosit Radio Show. Jó szórakozás mindenkinek!

Közelé tisztaságú magas BPM tartalmú Adrien színnel diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila, én DJ Junior, itt vagyunk élőben a stúdióban. Viszont Hanvai Pidzsi elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál, és a

sőt videoklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkós itt lesz. Mixelünk egy órát a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja, Roberto Vinivel, a Sebek mélyén szól a diszkós.

0: megszállt az elmúlt egy órában, de nem, ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt, tartottuk a frontot, most csütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban, ugye a rádió egy rendezvényén, Balázsék, a házigazdák, délután 4 és 5 között lesz diszkosít, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután, és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonat, hogy diszkosít pizzát majd Pátyot, ez is egy külön esemény, hamarosan kikerül egyébként minden információ, Hambai majd intézi a diszkosít Facebookjára, és jövő pénteken és szombaton is lesz diszkosít Turkevén, illetve Bonyaszvacsejjén találkozunk, valamint a rádió születésnapi fesztiváljá. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, mennyit beszél Junior.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor.

0: Esztergód támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
0: A Balázsék Rúcsó május 14-én megérkezik Dunaújvárosba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Na, egy pillanatra néz itt, Balra, ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek.
3: Hát ez gyerekek.
2: Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szevasz Gábor!
3: Hello, Gábor!
2: Hello!
4: Na, merre? Jó, oké.
2: Madár Csicsergő?
4: Madár Csicsergő, szép délutánt kívánok mindenki.
2: Szevasz Gáborunk, újra eljöttél?
4: Így van.
2: Édesem.
5: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
2: Minden rócson itt van, ő már a mi utazók abban a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, megyek bele vakon a vakvilágba.
2: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
4: Hát ugyan mivel.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyarországon.

0: Jody.
1: Hello, Geri, szép estét kívánok mindenkinek. Siri Remix szépen jön Ed Sheerantől a kamera. A World's Man Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

0: pontosan ilyen szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel, kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow, és előtte Rádió egy live mix Szombathelyen a főtéren. Csauri.
1: A következő zene pedig Gordotól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. De ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco.

0: My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Vodafone személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: múlt este 10. Hello mindenkinek! Dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You. Indulás van, let's go!

0: főtéren. Na, Gyauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borzós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun.

egy saját átdolgozás B-Center óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg egy stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóra kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

mostani nálad. Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én egy 8 órát fogok a DJ Bulls mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák, Csajci. De a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten, a főhadiszálláson. Szóval

0: Csauri, jó bulikat kívánok neked, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Christopher.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Partner.

0: nyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000

jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
3: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj.

0: Írjátok még, Christopher pörgeti nálunk tovább a kedves tét. Hello, Christopher!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao, Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer. Ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: fel a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az No Aspect meg volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, ez zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know,

0: valamint Accent. Részletek a radio1.hu-n. Christopher.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzardo-nak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzardo, Shinjuku, csak itt a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: És ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem, és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható és látható lesz majd a Rádió egy születésnapon is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió egyen. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen, a főtéren Regány Lilivel warm-up-olunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát! Szép

0: is my radio show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert ugye dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszik észre. Jön a Good Life.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tisztoljatok, mindig tisztoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: hozzon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
2: Játsszuk az

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi

0: T-Rex a például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint number one, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm the Drama-val. A különbség az az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Gelentisztel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Destit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!